0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert.

0: koncessziós szerződést, de ehhez kell a koncesszor közreműködése is. A jogviták rendezésére nem a magyar bíróságot, hanem egy nemzetközi választott bíróságot jelöltek. Hozzátette, ha az MKIF nem együttműködőbb, akkor elhúzódott több éves választóbírósági pereskedés következhet, írja az MTI. Október első hétvégéjéig közlekedik a népszerű Adria Intercity Budapest és Split között. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul, írja az MTI a MÁV csoport közleménye alapján. A rugalmas menetrendnek köszönhetően a járat, amelyen idén már több mint 8600-on utaztak, az egynapos utaktól a több napos nyaralásokig egyaránt kényelmes megoldást nyújt. Részletek a mavcsoport.hu/Adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu-n és a nemzetközi pénztárakban kaphatók. A paksi atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
1: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
0: Tavaly Tükröm-Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks Kistérségi Szociális Központnak, folytatta Borbás László igazgató.
1: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
0: Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Gemenc ZRT egésznapos programsorozattal várja a kisvasutak szerelmeseit. A nap fő látványossága az Erdei Vasút lesz, Pörböly és Malom telelő között 5 vonatpár közlekedik majd, és a tervek szerint 2 járatot gőzmozdony fog vontatni. A kisvasutazáson kívül a látogatók kiállítások, retroautó és motorfelvonulás, IASZ bemutató, lovas fogatozás, gyermekprogramok, este pedig kertmozi várja. A részletes programokról a Gemenc ZRT turisztikai oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a dunaföldvári rendőrőrsön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankókat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamerafelvételeket, amelyek igazolták, hogy valóban ott hagyta a pénzt, ami a kassza mellé a

0: padlóra esett. Később látható volt két nő a felvételen, akik közül az egyik lehajolt és felvette a címleteket. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására, személyismeretüknek köszönhetően pedig azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a belelakó testvérének adott.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összeköt.
1: Paksfm. Összeköt.

hátul horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel

0: FM. Fox FM.
1: Összeköt.
2: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

Testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a járási hivatalok szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, míg az érintett hatásköröket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kapja meg, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A döntés célja, hogy a lassúnak és rugalmatlannak ítélt többszintű irányítást egy közvetlen, hatékonyabb szakmai irányítási lánc váltsa fel a NÉBIK és a területi végrehajtás között, elkerülve a hatósági intézkedések korábbi késedelmeit, írja az MTI.

0: tartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. Elítélte a szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolnavár megyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fémpájszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Első dobás néven családi kosárlabdanapot szervezett az újonnan létesült Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület múlt vasárnap délelőtt az Érsekkertben. A sportos délelőttön interaktív ügyességi feladatok, ingyenes ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó és még sok érdekesség várta a kisgyermekes családokat, melyet a Tarka SC Szekszárd U16-os lányok demo bemutatója és a Paksi Atom Erőmű SE fiatal játékosainak ügyességfejlesztő játékos foglalkozásai színesítette. A nap célja az volt, hogy a kosárlabda iránt érdeklődő gyerekeknek ízelítőt adjanak a sporták szépségeiről, és bemutatkozott a kis koboldok leendő edzője, a Paksi Atom Erőműese utánpotlás kosarasaival is foglalkozó Pálfi Katalin. Borboláné Fritz Szandra, a Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület alapító elnöke rádiónknak elmondta, elsősorban kisgyerekeket várnak a koboldok edzéseire.
2: Elsőként úgy gondoltuk, hogy nagyon jó kezdés lenne ennek az egyesületnek, hogyha csinálnak egy családi napot, ami egy-egyben a kosárlabdáról szól. Ezért megszerveztük a Kalocsai Koboldok Kosárlabdaegyesület által az első dobás kosárnapot. Úgy építettük fel, hogy legyenek idézőjelben profik, ugye, akik még tanulják a kosárlabdát, de megmutathatják, hogy mivé fejlődhet az a kisgyermek, aki elkezd kosarazni, valamint ők is kapjanak esélyt arra, hogy kosarasszassanak, megfoghassák a labdát, dobhassanak, az ügyességüket kipróbálhassák, és megszeressék ezt a sportot, lássák, hogy milyen jó kis élményt ad. Elindítjuk az edzéseket októbertől, várjuk a jelentkezőket. Paksról a Pálfi Katalin fogja tartani nekünk az edzéseket, aki ugye már elég tapasztalt és nagyon ügyes a gyerekekkel, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek, és jól fog működni ez a kis egyesület. Elsőként a piciknek szól, tehát az 5-6 éves korosztálynak, ezen kívül természetesen egy picivel nagyobb gyerekeket is szívesen látunk. Nagyon szeretnénk eljutni odáig, hogy olyan kis kosarasokat tudunk nevelni, akik tovább mehetnek Paksra az atomerőmű esehez, valamint Szekszárdra, a Tarka SC Szekszárdhoz, mint utánpótlás kosarasok. Bízunk benne, hogy sikerül valamilyen együttműködést kialakítani a két csapattal, és tovább tudjuk vinni ezt Kalocsán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tudni.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban a 9 órási iskolakezdés legyen bevezetve. Új szintre lép a légi mobilitás, országos légitaxi kikötő épülhet Kanadában. Műhold felvételek bizonyítják, hogy egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik egy sziget. És Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, hogy miről van szó, el fogom árulni következő tudományos magazinunkban. Megnézzük majd, hogy a gyártók milyen technológiai újdonságokat mutattak be a legnagyobb európai seregszemlén, és szó lesz arról is, hogy kutatók már kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Én Strasser Andrea vagyok, remélem találkozunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A romló biztonsági helyzet miatt az EU Aspides művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hadihajóinak készültségi szintjét, közölte Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Kallas elfogadhatatlannak nevezte a húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásait, amelyek veszélyeztetik a világgazdaságot. Hozzátette, egyeztetett a szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a szabadhajózás helyreállítását célzó diplomáciai lépésekről. Az EU teljes szolidaritásáról biztosította a Szaúd-Arábiát, hangsúlyozva a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás védelmét 2024 óta ellátó misszió továbbra is garantálja a biztonságos áthaladást, írja az MTI. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak. Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállóra.

0: Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdélyi Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Gemenc ZRT egésznapos programsorozattal várja a kisvasutak szerelmeseit. A nap fő látványossága az Erdélyi Vasút lesz, Pörböly és Malom telelő között 5 vonatpár közlekedik majd, és a tervek szerint 2 járatot gőzmozdony fog vontatni. A kisvasutazáson kívül a látogatók kiállítások, retroautó és motorfelvonulás, IASZ bemutató, lovasfogatozás, gyermekprogramok, este pedig kertmozi várja. A részletes programokról a Gemenc ZRT turisztikai oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a dunaföldvári rendőrőrsön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankókat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamerafelvételeket, amelyek igazolták, hogy valóban ott hagyta a pénzt, ami a kassa mellé a padlóra esett. Később látható volt 2 nő a felvételen, aki közül az egyik lehajolt és felvette a címleteket. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására, személyismeretüknek köszönhetően pedig azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a vele lakó testvérének adott.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Szép napot, szevasztok! Szeptember 19-e szombat van, 7 óra után járunk 17 perccel, és 15 fokot mutat már most a vételkörzetben a hőmérő. Köszöntöm a névnaposokat, név szerint Wilhelma nevű hallgatónkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is, de ünnepel. Az elérhetőségem most már 0629 411 001, SMS-en és Viberen is várom kereséseteket, kívánságotokat, hamarosan majd megpróbálom teljesíteni is. És akkor nézzük a következő blokkot, az előadók pedig a Modern Talking, Ergo, és harmadikként a Kiss in the Sunshine bandet hallhatjuk.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Fél nyolckor nézzük a zenei esemény naptár szeptember 19-éhez, azaz a mai naphoz köthető híreit. 92 évvel ezelőtt, 1934. szeptember 19-én született Brian Epstein, a Beatles együttes menedzsere, és 45 évvel ezelőtt, 1981-ben a Central Parkban 400 ezren láthatták Paul Simon és Art Garfunkel ingyenes koncertjét. Hát így adva van, hogy kik lesznek az előadók, Beatles, Simon és Garfunkel, és a blokkban harmadikként megjelenik a hang Barry White is.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Barry White után egy újabb, nagyobb hang következik 7 óra után 46 perccel. Ő pedig nem más, mint a közkívánatra, Chrisre. És akkor jöjjön a kívánság. Szia, kedves Suki, szép reggelt! A hét közepén volt Chrisre, a brit énekes, dalszerző, üdősebb lányának születésnapja, melyet most először töltött a tavaly karácsonykor elhunyt édesapja nélkül. A mai reggelen 1985-ben megjelent albumáról szeretném kérni Chrisre a egyik legnagyobb, a lányához írt slágerét Josephine Simmel, köszönettel és üdvözlettel Dobos TV Szabacsról. Én mondtam, hogy egy nagy hang következik, jön tehát Chrisre és a Josephine, utána pedig még egy nagy hang, ez már a magyar vonalból, Demjén Rózsi V-motorok nevű formációja adja elő a Jégszívet 1982-ből.

0: Csukiba. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 53 perccel 7 óra után egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Ugye nem mehetünk el a tragédia mellett, a héten jelentették, hogy meghalt Deák Bill Gyula, hát természetesen Bill kapitány is jön, mégpedig egy kívánság teljesül ezáltal. Szia Suki, szép reggelt! Kérlek jázd le, Deák Bill Gyula, a zöld, a bíbor és a fekete, köszönöm szépen, Marian. Hát Marian, a kedvedért is, meg mindenki kedvéért emlékezünk Bill kapitányra. Aztán itt lesz még a Spotnik nagyszerű gitárdala, és utána pedig híreket hallunk a Pax FM-en.

0: Radics Béla, Bencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könny a föld.
1: Suki koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a faunadíszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Magyar Közút végezné a jelenleg a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kezelésében álló autópályahálózat üzemeltetését, amint a szerződést meg tudják szüntetni, közölte a közlekedés és beruházási miniszter pénteken budapesti sajtótájékoztatóján. Vitézy Dávid azt mondta, ennek feltétele, hogy a Magyar Közút visszakapja az ehhez szükséges képességeket, az autópályamérnökségek kulcsait, az út ellenőrautókat, illetve azt a több mint 900 szakembert, aki az autópályák üzemeltetését végzi. A kormány az év végétől szeretné megszüntetni a koncessziós szerződést, de ehhez kell a koncesszor közreműködése is. A jogviták rendezésére nem a magyar bíróságot, hanem egy nemzetközi választott bíróságot jelöltek. Hozzátette, ha az MKIF nem együttműködőbb, akkor elhúzódott több éves választóbírósági pereskedés következhet, írja az MTI. A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött, tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában.

0: A térségi szociális központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks kistérségi szociális központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
1: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskolai évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
0: Tavaly Tükröm Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks kistérségi szociális központnak, folytatta Borbás László igazgató.
1: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
0: Elítélte a szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolnavár megyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fénypájszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét.
1: Ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek. Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Szeptember 19-e szombat van, 8 óra után járunk, 11 perccel is 15 fokot mutat a vételkörzetben a hőmérő. Köszöntöm névnapjukon Wilhelmina nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is kereshettek kívánsággal. Erre az SMS vonalra érkezett egy kérés Ábrahám Lászlótól, aki Szlovákiában, Nagyszoláncon hallgatja a Suki Koktélt rendszeresen. Szia, üdv mindenkinek, kérek 22 éve elhunyt Skeeter Davis emlékére Floyd Carmel szerzeményét, az énekesnő által írt dalszöveggel, Utolsó randim veled, ez a szám címe. Laci kedvéért forog ez a felvétel, aztán itt lesz még a blogban az OMD és Komár László is, de mindenek előtt jöjjön Skeeter Davis.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 21 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Jó reggelt mindenkinek, kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket Zorántól, a Volt egy tánc. Csak úgy mindenkinek küldeném, mert régen hallottam. A szövegét csak a mi generációnk érzi át. Nagyon köszönöm, ha sikerül, Csúcsú a festő, miért is ne sikerülne. Az előbb ugye egy romantikus számot hallottunk a Már Rászlótól, az is Zorán felvétele volt, akkor jöjjön most igaziból Zorán. És a Volt egy tánc, aztán jön a Ladány Bene, és velünk lesz még Jason Donovan is. De mindenek előtt Volt egy tánc, egy régi Chris Rea, nem is Chris Rea, Leonard Cohen.

csak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 36 perckor egy újabb kívánság teljesül. Bíró Márta, Dunaszerdahely, Szlovákia. Szia, kérek metrót, mi fáj? Hát Zoránból semmi sem elég, úgyhogy jöjjön akkor Zorán és a mi fáj. Immár harmadik megszólalás ebben a műsorban. Aztán itt lesz még a blogban a Hungária, és harmadikként érkezik majd Julio Iglesias is.

0: úgy szeretnék én lenni a csókira.
1: Suki Koktél, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.

0: Sluki Cocktail.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.
0: Sluki Cocktail.
2: 3:49-kor nem az alapokhoz, hanem az időjárás jelentéshez térünk vissza. Általában napos idő várható, de a nap első felében lehetnek időszakosan a felhős területek, amiből a Dél-Dunántúlon néhol eső zápor is kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16-22 fok között alakul, a vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 18 Celsius fokot mutat. Megyünk tovább magyar előadókkal, érkezik Piero és a Neoton Familia is.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt időnk még a mai koktélban, mielőtt elindítom Boy George és Culture Club által filmjezett felvételt. Figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat. Hírekkel jön Tokai Robi 9-kor, utána pedig Posztai Kriszta és az Életmód magazin. További jó rádiózást, elköszönöm műsorvezetősüket, József. Szép napot, szevasztok!

0: Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a járási hivatalok szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, míg az érintett hatásköröket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kapja meg, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A döntés célja, hogy a lassúnak és rugalmatlannak ítélt többszintű irányítást egy közvetlen, hatékonyabb szakmai irányítási lánc váltsa fel a NÉBIK és a területi végrehajtás között, elkerülve a hatósági intézkedések korábbi késedelmeit, írja az MTI. Október első hétvégéjéig közlekedik a népszerű Adria Intercity Budapest és Split között. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul, írja az MTI a MÁV csoport közleménye alapján. A rugalmas menetrendnek köszönhetően a járat, amelyen idén már több mint 8600-on utaztak, az egynapos utaktól a többnapos nyaralásokig egyaránt kényelmes megoldást nyújt. Részletek a mavcsoport.hu/Adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu-n és a nemzetközi pénztárakban kaphatók. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak, Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a 6-os úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a 6-os úton a kerékpár útra átvezető zebránál található Paks Dunakömlőd autóbuszváróterem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az egyes buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok.

0: két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: foglalkoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép délelőttöt és jó rádiózást! Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, ez pedig Életmód magazinunk itt a Paks FM-en egészen délig. Aztán Best of óránkban szállítom nektek a 80-as évek slágereit, addig viszont első óránkban életképek tinédzser országból rovatunk is jelentkezik, hozok naptári kitekintést és programajánlót is. Tartsatok velem, jó rádiózást!

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon szeptember 19-én 18 órától Pakson, a Csenge Idénes Kulturális Központban Oswald Marika a Tűzről pattant című operett gáláját nézhetitek meg és hallgathatjátok meg. Vendégművészként fellép Simon Kata és Peller Károly is. Szüreti felvonulás és bál lesz ma Simon tornyán. 10 órakor kezdődik a felvonulás, az ünnepi menet indul a Fried Művelődési Ház udvaráról. Csikós bemutató lesz napközben, 20 órától pedig bál a Fried Művelődési Házban. A felvonulóknak ez ingyenes egyébként. Javában tart a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál, 10 órától barbecue workshopot láthattok, lesz Szatmári főzelékes Feri ételbemutató, Balogh Martin főzőbemutatót tart, a Gasztrudvalban különböző zenekarokat hallhattok, 10 órától a Kalocsai Fúvós zenekart, 11 órától Kalapja Kap koncert lesz, az Anda 30 színpadon, különböző bemutatókat láthattok, például folklór bemutatót is, 17 óra 30 perctől Szerelemvonat címmel Damien Tribute koncert lesz, 21 órától pedig az Irie Mafia koncertezik, utána pedig tűzijáték is lesz. És persze sok-sok kiegészítő program vár rátok, gyermekprogramok, vidám park, az egész család ki tud kapcsolódni. És javában tart a szexárdi szüreti napok is, méghozzá több helyszínen. A Széchenyi utcában például országos motoros mustra vár rátok, a Béla Király téri színpadon fellép a Kiskalász zenekar, néptáncos produkciót is láthattok, lesz Borrendi avató, este 22 óra 30 perctől pedig például a 4-es street is fellép. A Vármegyeháza kertjében a fellépők mellett népi játszópark is vár rátok. A Babits Mihály Kulturális Központban nemzetiségi kórus találkozó zajlik. A belvárosban 15 órától lesz a szüreti felvonulás, a piac téren pedig 20 órától LL Junior lép fel, aztán 23 órától indul a buli. A teljes műsort a Paks FM honlapján is olvashatjátok a programajánló fül alatt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a tinédzserország életképek, az már családi életképekké válik.
1: Abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, a gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
3: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális és bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
3: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez. És a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk, és nekünk tanárunknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni, az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
1: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy azzal, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalomnak is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
1: Igen.
2: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve Pap Szabolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője, együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik fő szervezői. És tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közönséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani. Tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember. És egy mozi élményt hoznék be, a Nevem Szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom lespoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képességű, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthetném, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az időfogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De hogyha azt mondja, hogy 3 reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a hármasnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az egyest is megcsináltam, a hármas feladatot is, a négyest is, az ötöst is, de hogy a kettes kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytással, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmódmagazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, nézzük, hogy szeptember 19-e mi mindenről ismert, például arról, hogy a Wilhelminák a névnaposaink, 1783-ban pedig a Versailles-i kastély parkjában fedélzetén állatokkal felszállt a mongolfél füvérek hőlégballonja. 1802-ben született Kossuth Lajos államférfi politikus szeptember 19-én, 1893-ban Új-Zélandon elsőként a világon szavazati jogot kaptak a nők, 1928-ban először mutatták be a Mickey Mouse című filmet, és 1952-ben jött a világra Neil Rogers, amerikai zeneszerző, producer, zenész, legendákkal és mai kedvencekkel is együttműködött ő. Például írt dalokat Diana Rossnak, David Bowie-nak, Madonnának, Britney Spears-nek, a Daft Punk-nak, Avicii-vel is dolgozott együtt, Kylie Minogue-kal, Lady Gaga-val és Christina Aguilera-val is, és még sorolhatnám a többi-többi zenészt. Most egy Christina Aguilera dalt hallgatunk meg, a Paks FM-en egy kicsit vele nosztalgiázunk, Neil Rogers-hez kapcsolódva. Come on.

0: Itt minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Paks FM, ami összeköt minket, a gyömbér jótékony hatásairól is hallhattok nálunk a következő órában, hiszen beköszöntött az ősz, és egyre inkább szükség lesz az ilyen növényeknek a segítségére, hogyha az immunrendszerünket szeretnénk erősíteni, ne adj Isten, esetleg valamilyen légúti megbetegedésből szeretnénk kikúrálni magunkat. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
1: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
3: Anya, ugye hazavisszük?
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A romló biztonsági helyzet miatt az EU Aspides művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hadihajóinak készültségi szintjét, közölte Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Kallas elfogadhatatlannak nevezte a húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásait, amelyek veszélyeztetik a világgazdaságot. Hozzátette, egyeztetett a szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a szabadhajózás helyreállítását célzó diplomáciai lépésekről. Az EU teljes szolidaritásáról biztosította Szaúd-Arábiát, hangsúlyozva a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás védelmét 2024 óta ellátó misszió továbbra is garantálja a biztonságos áthaladást, írja az MTI. A Paks kistérségi szociális központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks kistérségi szociális központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
5: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
4: Tavaly Tükröm-Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks kistérségi szociális központnak, folytatta Borbás László igazgató.
5: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
4: Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ.

0: Szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolna vármegyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fémpájszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Továbbra is szép szombat délelőttet és kellemes rádiózást kívánok nektek Életmód magazinunk következő órájában. A fűszernövények és különösen a gyömbér jótékony hatásairól hallhattok, ugye tudjuk, hogy ezeknek a növényeknek számos jótékony hatása van, receptötleteket is hallhattok, hogy mondjuk a gyömbért hogyan érdemes fogyasztani ahhoz, hogy támogassa az immunrendszerünket. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Sok olyan fűszernövényt használunk a hétköznapokban, amelyekről nem is tudjuk, milyen jótékony hatással vannak az immunrendszerünkre. Cseh Pogány Frida gyógynövény szakértőtől ma elsősorban a gyömbérről hallhattok.
2: Itt van például a fokhagyma, amit orosz penicillinnek is neveznek, a vörös hagyma, ami nagyon jó meghűléses megbetegedéseknél, a zsája, ami a májunkat támogatja, a kakukkfű, ami köhögéscsillapító, és a gyömbér is. A gyömbér az egyik legsokoldalúbb, legcsodálatosabb fűszernövényünk. Van olyan, amelyik ilyen kis vékonyka és picikék, én mindig ilyeneket szoktam venni, mert ezt elég sokáig tudom használni, sok mindenre gyömbér, tehát tudok belőle főzni, és hogyha megtörjük bárhogyan, utána is még elég hosszú ideig eláll, hogyha hűvös helyen tartjuk. Hogyha melegen van, egy idő után összeszárad, de még akkor is tudunk belőle, tudjuk használni. A gyömbérnek számtalan jótékony hatása van, köhögéscsillapító, nyálkoldó, feloldja a letapadt nyákot, a gyömbérpor, amit én nagyon szeretek, ebből lehet isteni és nagyon-nagyon-nagyon finom gyömbéres lábfürdőt készíteni, főleg azoknak, akiknek hajlamos, hogy kihűljön a lábfeje, vagy amikor úgy érezzük, hogy meghűltünk egy picit télen, vagy lefagyott a lábunk, minden embernek jár egy gyömbéres lábfürdő a téli időszakban.
1: És hogy még mi mindenre jó a gyömbér, további részleteket hallhatunk mindjárt Cseh Pogány Frida gyógynövény szakértőtől.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: Hasznos tanácsok a gyömbér használatával kapcsolatban Csepp Pogány Frida gyógynövény szakértőtől.
2: Például, hogyha túlettétek magatokat, vagy túlettük magunkat, mert az utolsó falatokat már csak az íze miatt esszük meg, és nem amiatt, mert nem vagyunk éhesek, vagy éhesek vagyunk, egy darabkát le lehet vágni egy ilyen gyömbérből, és azt el lehet rágcsálni. Azt tudnotok kell, hogy az, aki már ev egy gyömbért, hogy ez egy elég csípős fűszernövény, úgyhogy óvatosan kezdjétek, de nem olyan, mint egy csili, hogy utána lángolni fog a szátok, elég gyorsan elmúlik a csípős hatása. Bele lehet keverni az ételekbe is, a főételbe. Én imádom, akár még borsófőzelékbe is, szerintem mindenhez illik az íze. Teát is főzhetünk belőle, kétféle módon is, illetve többféle módon is. Az egyik az, hogy le kell reszelni, meg kell pucolni a gyömbért, lereszeljük, körülbelül fél liter vízbe egy evőkanálnyi reszelt gyömbért teszünk, amit 20 percig főzünk, és utána mézzel és citrommal lehet ízesíteni. Elég csípős, hogyha valaki nem bírja a csípőset, én azt szeretem, hogyha jó csípős, akkor kevesebb gyömbért lehet beletenni, vagy pedig nem főzzük olyan hosszú ideig. Én nem szoktam leszűrni, mert szeretem még úgy elrágcsálni azokat a kis szálakat, de ez ízlés dolga, le is szűrhetitek, vagy pedig úgy a gyömbérrel együtt meg lehet inni. Mivel fájdalomcsillapító hatása is van, ezért külsőleg is lehet alkalmazni a gyömbérnek az olaját, gyömbér illóolajat. Ezt akár boltban is vehetünk, tehát elérhető lehet vásárolni boltban, de otthon is készíthetünk házilag gyömbér illóolajat, olívaolajjal és reszelt gyömbérrel, amit 2-3 napig kell hűvös helyen tartani, és utána be lehet dörzsölni a fájó területet. Vagy izomfájdalomnál, vagy ízületi fájdalomnál is nagyon jótékony hatása van. Érdemes, hogy kis mennyiséget csinálni, mert könnyen megerjed, úgyhogy annyit készítsünk, amennyit belátható időn belül elhasználunk. Belsőleg is lehet használni, belsőleg is gyulladáscsökkentő hatása van, úgyhogy kívül belül lehet használni a gyömbért.
1: Csepp Pogány Frida gyógynövény szakértőtől hallhattatok arról, hogy mennyire hasznos a gyömbéres lábfürdő. Ennek a pontos receptjét is megtudhatjuk tőle egy kis zene után a Paks FM-en.

0: Cseppogány Frida gyógynövényszakértő ad hasznos tanácsokat a gyömbér felhasználásával kapcsolatban, ami egy nagyon jó, nagyon hasznos fűszernövény. Gyömbéres lábfürdőt is lehet készíteni.
1: Említettem, hogy egy gyömbéres lábfürdőt az életében egyszer mindenkinek ki kell próbálnia, hogy megtapasztalja, hogy milyen fantasztikus hatása van. Ehhez mindenképpen szárított gyömbért használjunk, ne a frisset. A szárított gyömbérnek sokkal jobban kijön az élénkítő, csípős hatása, mint a friss gyömbérnek. Úgy kell elkészíteni, hogy 10 liter lábvízhez 4-6 evőkanál gyömbérpépet kell beletenni, és a gyömbérpép pedig abból áll, hogy fél liter vízhez 6 evőkanál gyömbérport teszünk, amit föl kell főzni, ebből körülbelül egy ilyen tejföl sűrűségű massza lesz, és ezt kell beletennünk a lábvízbe. Körülbelül 20 percig jó, hogyha áztatjuk benne a lábunkat. Az a legjobb, hogyha van, aki segít ebben, és nekünk csinálja ezt a lábfürdőt, és a végén pedig kiveszi a lábunkat, szépen megtörli, vékonyan egy olajjal, egy masszázsolajjal bekeni, és egy jó vastag zoknit húzzunk még a lábunkra, utána még egy fél órát pihenjünk. Mindenféle lábfürdőnél nagyon fontos, hogy a lábvíz a lábszer közepéig érjen, tehát nem elég, hogyha csak a lábfejet áztatjuk, hanem legyen egy olyan, akár a felmosó vödröt is, hogyha felhasználjuk, ha kimostuk, akkor abba is, ha belefér a lábunk, akkor abban lábszár középig legyen a víz. Olyan meleg víz legyen benne, amilyen meleget el tudunk viselni. Gyerekeknek is lehet csinálni, kisiskolás kortól, és ami nagyon fontos, hogy ezt napközben végezzük, soha se este, mert túlságosan élénkítő hatása van, és lehetséges, hogy emiatt nem fogunk tudni elaludni, hogyha este csináljuk. Ma sok mindent elmondtam a gyömbérről, de még használhatjátok süteményekbe is, kókusztejes ételekbe, bátran kísérletezzetek, maximum egy kicsit csípős lesz az étel, de nagy kárt nem tudtok okozni vele. Túladagolni nagyon nem tudjátok, maximum nagyon jó lesz az emésztésetek, nem fogtok köhögni, nem lesztek betegek.
0: Sok olyan fűszernövényt használunk a hétköznapokban, amelyekről nem is tudjuk, hogy milyen jótékony hatással vannak az immunrendszerünkre. Az egyik ilyen a gyömbér, amelyről részletesen Cseppogány Frida gyógynövényszakértőtől hallhattatok.
2: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tipp-

Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

Max FM, ami összeköt minket. A hírek után folytatódik az Életmód magazinunk, a fogápolás lesz a témánk és a szájhigiénia. Tartsatok velem a hírek után is. A mikrofonnál Pusztai Krisztina. Életmód magazinunk egészen délig tart.

0: Életmód magazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Magyar Közút végezné a jelenleg a Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kezelésében álló autópályahálózat üzemeltetését, amint a szerződést meg tudják szüntetni, közölte a közlekedés és beruházási miniszter pénteken budapesti sajtótájékoztatóján. Vitézy Dávid azt mondta, ennek feltétele, hogy a Magyar Közút visszakapja az ehhez szükséges képességeket, az autópályamérnökségek kulcsait, az út ellenőrautókat, illetve azt a több mint 900 szakembert, aki az autópályák üzemeltetését végzi. A kormány az év végétől szeretné megszüntetni a koncessziós szerződést, de ehhez kell a koncesszor közreműködése is. A jogviták rendezésére nem a magyar bíróságot, hanem egy nemzetközi választott bíróságot jelöltek. Hozzátette, ha az MKIF nem együttműködőbb, akkor elhúzódott több éves választóbírósági pereskedés következhet, írja az MTI. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak, Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a 6-os úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a 6-os úton a kerékpárútra átvezető zebránál található Paks-Dunakömlőd autóbuszváró terem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az egyes buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok. Vasárnap üzemkezdettől minden járat újra az eredeti útvonalán közlekedik.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Első dobás néven családi kosárlabdanapot szervezett az újonnan létesült Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület múlt vasárnap délelőtt az Érsekkertben. A sportos délelőttön interaktív ügyességi feladatok, ingyenes ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó és még sok érdekesség várta a kisgyermekes családokat, melyet a Tarka SC Szekszárd U16-os lányok demo bemutatója és a Paksi Atom Erőmű SE fiatal játékosainak ügyességfejlesztő játékos foglalkozásai színesítette. A nap célja az volt, hogy a kosárlabda iránt érdeklődő gyerekeknek ízelítőt adjanak a sporták szépségeiről, és bemutatkozott a kis koboldok leendő edzője, a Paksi Atomerőműese utánpotlás kosarasaival is foglalkozó Pálfi Katalin. Borboláné Fritz Sandra, a Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület alapító elnöke rádiónknak elmondta, elsősorban kisgyerekeket várnak a koboldok edzéseire.
3: Elsőként úgy gondoltuk, hogy nagyon jó kezdés lenne ennek az egyesületnek, hogyha csinálnak egy

0: aki ugye már elég tapasztalt és nagyon ügyes a gyerekekkel, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek, és jól fog működni ez a kis egyesület. Elsőként a piciknek szól, tehát az 5-6 éves korosztálynak, ezen kívül természetesen egy picivel nagyobb gyerekeket is szívesen látunk. Nagyon szeretnénk eljutni odáig, hogy olyan kis kosarasokat tudunk nevelni, akik tovább mehetnek Paksra az atomerőmű esélyhez, valamint Szekszárdra a Tárkárszi Szekszárdhoz, mint utánpótlás kosarasok. Bízunk benne, hogy sikerül valamilyen együttműködést kialakítani a két csapattal, és tovább tudjuk vinni ezt Kalocsán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Folytatódik a Paks FM szombati műsora, én Pusztai Krisztina vagyok, 13 óráig leszek itt veletek, ebben az órában pedig a fogápolás szájhigiénia lesz a témánk. Erről már korábban hallhattatok nálunk, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk a megfelelő fogápolást, a szájhigiéniát. Ezúttal dr. Farkas Tibor fogszakorvos főorvos lesz a vendégünk.

0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.
1: A szájhigiénia és a fogápolás volt már témánk a Paks FM Életmód magazinjában, azonban nem lehet róla elégszer beszélni. Ezúttal dr. Farkas Tibor fogszakorvos főorvos oszt meg velünk hasznos tanácsokat a témával kapcsolatban. Először arról, hogy hányszor kellene fogat mosni egy nap.
2: A rendelés közben mindig ez az első, amire kitérek, mert az anamnézis, tehát a beteg felvételekor meg kell tudnunk, hogy hogy kezeli a fogait. Tehát a szájhigiéne ettől ezen múlik, hogy hányszor most valaki fogat, és hogyan most, és mivel most, és egyáltalán, hogy van-e nyitottsága arra, hogy foglalkozzon a szájával, hiszen az egy rendkívül fontos testrészünk, az a emésztő traktusnak az első, de nagyon fontos része. Tehát minimum kétszer kell mosni fogat, reggel és este, és akkor én egybe szoktam kapcsolni a fogíny kezeléssel, mert az a lényeges, hiszen az a fogíny az egész szervezetünknek egy tükörképe. Tehát ha belenézek egy szájba, akkor látom, hogy esetleg van egy gyulladás, vagy nincsen. Tehát mindenképpen a betegek felvilágosítása nagyon fontos. A legfontosabb az, hogy hogyan mosunk fogat. Tehát, hogy milyen technikával. Nagyon lényeges, ezt is meg szoktuk mutatni a betegeinknek. És akkor az, hogy milyen fogkefét használjunk. Ez a fogazat állapotától függ. Általában a fiataloknál, akik ragyogó fehér fogaik vannak, azok nem kell, hogy mondjuk nekik, hogy milyen közepes vagy erős sörtélyű legyen a fogkefe, hanem az, amilyen sikerül nekik. Tehát, de akkor arra is oda felhívjuk a figyelmet, hogy ne nagyon dörzsölje sokáig egyfolytában. Tehát mindenképpen, ha egy idősebb korú betegről van szó, és már vannak szúvasodása, akkor a light-os fogkefét ajánljuk. Tehát mindenképpen ezek lényeges dolgok, hogy milyen keménységű vagy puhaságú fogkefével kell, hogy mossák a fogukat. Ezekre oda szoktunk figyelni, amikor belenézünk a szájba. És ezt a fogkrémek pedig általában azzal szoktam ezt elütni, ezt a témát, hogy olyan, mintha a három legjobb német márka közül kéne választani. Tehát gyakorlatilag az összes fogkrém nagyon jó, amiket most árusítanak. Mindegyikre rá van írva minden, hogy mire jó, meg fogkő ellen, meg fogínyre. Tehát mindegyik gyakorlatilag tartalma mindenféle komponens. Úgyhogy gyakorlatilag az saját mindenki el tudja dönteni, hogy milyen íze van a fogkrémnek, belenéz a szájába, hogy jó sikerült-e jól megtisztelni a fogait, és egyáltalán ez egy szokás, és kialakulhat, hogy hogyan kell mosni fogat, és mivel.
1: Milyen olyan eszközök vannak még, amik segíthetnek nekünk a fogkrém és a fogkefén kívül?
2: A fogfonál az szokott, már ezzel óvatosan kell bánni, mert hogyha túlszalad a résen és megérinti az ínyszélt, akkor vérezni is tud, és az befertőzést is okozhat. A másik pedig ez a motoros fogkefe, elektromos fogkefe, bocsánat. Ebben eltérőek a vélemények megítélésében, mert lehet azt is használni, lehet a kézi fogkefélést is használni, mindesetre attól függ, hogy kinek milyen türelme van, milyen érzéke van a fogmosáshoz. Egy türelmes fogmosás az inkább a manuális kell, hogy legyen. Egyéb iránt az elektromos fogkefe is javasolt. De hát azzal azért vigyázni kell, mert ott a sokkal több egyéb mellékhatást idézhet elő, rezeg az ember szájába, rámegy az ínyre, akkor hamarabb megsérül, tehát ott nagyobb odafigyelés kell.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést dr. Farkas Tibor fogszakorvos főorvossal. A tudatos szájápolás, fogápolás a témánk. Az is kiderül hamarosan, hogy egy évben hányszor érdemes meglátogatni ellenőrzés céljából a fogorvos.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Farkas Tibor fogszakorvos főorvossal a Paks FM hullámhosszán, akivel a szájhigiéniáról, a fogápolásról beszélgetünk. A folytatásban azt is megtudjuk, hogy egy évben hányszor érdemes meglátogatni a fogorvost ellenőrzés céljából.
1: Panasz esetén többször, tehát fél évente szoktuk javasolni, hogy jöjjön el a beteg a szűrővizsgálatra, hál' Istennek, amit nem látsz el, azt is látunk a panoráma röntgennel, úgyhogy teljes biztonságban tud valaki lenni, hogyha megkapta a szűrővizsgálatot, és el tudjuk sorolni, hogy milyen panasz, milyen beavatkozásra van szükség, arra időpontokat adunk, és akkor a betegek eljárnak.
0: Milyen problémák adódhatnak abból, ha nem keressük fel rendszeresen a fogorvosunkat, és nem figyelünk oda megfelelően a szájhigiéniára, a fogápolásra?
1: A prevenció, a megelőzés az nagyon fontos. A primér, tehát az elsődleges prevenció az a betegen múlik. A felvilágosításokra hogyan figyel oda, hogyan gondoskodik a saját szájhigiénéről. A másodlagos prevenció az, amikor eljött hozzánk, és mi felfedezünk szúvasodást a fogaiba, de az még felszínes, nem mélyreható, tehát nem megy bele az ideg és érrendszerbe, a fogpulpába, nem tevődik tovább a csontra át, úgyhogy ezekre odafigyelünk, ez a másodlagos prevenció. Akkor van baj, mikor valaki ezt elhanyagolja, és a fertőzést, mert minden fogszúvasodás gyakorlatilag egy fertőzés következménye, ami tovább haladhat, hogyha nem állunk útjába. A fogorvos nem akadályozza meg a továbbterjedését, és akkor van probléma, akár az ínyre, akár a fogcsúcsra gondolunk, akár a csontrendszerre, ami ráterjedhet egy gyulladás a gyökérhártyából.
0: Mi a helyzet a bölcsességfogakkal? Általában van vele teendő?
1: Legjobb az, hogy nincs semmi teendő. Egyéb iránt a bölcsességfog akkor jön ki, mikor az ember tényleg abba a korba jut, amikor bölcs lesz. Attól függ, hogy nő a fog és okoz-e panaszt a bölcsességfog. Általában ezek a bölcsességfogak nincsenek rágásban, tehát nem használjuk őket. Viszont, hogyha szépen beleilleszkedik a sorba, és nem tolakodik, és nem gyűri össze maga előtt a fogakat, akkor maradhat, és panaszmentesen ott ücsörög, akár nekem még kettő megvan, úgyhogy ott ücsörög az embernek élete végig. Akkor van baj, hogyha nem tud rendesen előtörni, mert nincs elég helye a csontba, és akkor próbál helyet csinálni magának, akkor beleütközik az előtte lévő fogba, vagy nem tud átjönni az ínyen, és akkor begyullad az íny, mert erősködik, de nem tud tisztulni az ott lévő terület. Úgyhogy nem kell mindenképpen eltávolítani, nagyon súlyos műtét tud lenni egy bölcsességfog eltávolításra, elég közel is van hozzá az idegcsatorna, akkor kell eltávolítani, amikor nagyon nagy panasz van, és nincs más megoldás. Egyébként a gyerekfogászaton volt olyan professzorom, aki azt mondta, hogy extraction for prevention, tehát fokhúzás megelőzés céljából, akor általában akkor tájt, mikor én egyetemre jártam, a gyerekeknél a 6-os fog hamar elszúvasodott, és akkor inkább, hogy a 8-as fog be tudjon ülni a helyére, akkor kihúztuk a 6-os fogat, és akkor lett két egészséges fog, ahelyett, hogy 3 összetorlódott volna. Tehát a kérdésére válasz, hogy nem feltétlenül szükséges eltávolítani.
0: A bölcsességfogak után ínyünk egészségének a megőrzésére is kitér még külön dr. Farkas Tibor, fogszakorvos, főorvos a Paks FM hullámhosszán.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Vendégünk továbbra is dr. Farkas Tibor fogszakorvos főorvos, aki külön kitér még beszélgetésünkben ínyünk egészségének a megőrzésére.
1: Mindenki belenéz a szájába, akkor láthatja, hogy milyen az inye, hogyha szép, feszes és rózsaszín az inye, akkor semmi baj nincsen. Hogyha elkezd panasz keletkezik, gyulladás, az úgy gyulladás jelei, hogy pirosabb egy kicsit, beduzzad egy kicsit, fáj is, rossz szájszag van, lepedék van rajta. Ezek mind felhívhatják a figyelmet arra, hogy valami van a szájüregében, és azért kell figyelni az ingyulladásra, mert hogyha nem állítjuk meg az ingyulladást időben, akkor ez tovább terjed, megy hozzá, sorvad a csont az iny alatt, azokon a részeken, ahol be van gyulladva, és akkor egyre csak kisebb lesz az a csontállomány, amiben a foggyökér elhelyezkedik, majd idősebb korára kihullik a foga. Tehát én minden ellátásnál összekapcsolom a fog felületeknek az ellátását a fogágyal. Úgy hívjuk ezt a részt, hogy fogágy, amit az íny betakar. Ez a küzdelmi szakasza a szervezetnek, az első vonal, ott vannak a lövészárakokban, a fehér vérsejtek, és küzdenek a fertőzés ellen. Tehát az íny mindenképpen védenünk kell. Hogyha valaki a szájhigiénét elhanyagolja, akkor lepedék képződik, és akkor abból fogkő is kialakulhat, ami szintén ártalmas. A fogkőre rátelepszik mindenféle baktérium, ami filamentumok alakulnak, telepek alakulnak ki, és az gyulladást okozhat. Tehát ez mindenféleképpen vagy, ezt mindenképpen meg kell akadályozni, vagy hogyha úgy fejlődik a fog a betegek szájába, hogy nem szabályosan, hanem egymásra torlódnak, akkor nem tisztulnak rendesen, és akkor bizony a szintén lepedék keletkezik, nem tudja rendesen eltávolítani, tehát mindenféleképpen vigyelni kell, hogy a szájhigiéne jó legyen, mert ezt tud tovább terjedni. Előfordul az is, hogy a dohányzó például, aki dohányzik, az nagyon rosszul teszi, mert a fogíny érzékenyen reagál a nikotinra és a füstre. Ezek mind csökkentik az ér elhálózatnak a működését, és erre oda kell figyelni. Vannak genetikai okok, örökölt immunrendszerbetegségek, amik okozhatják. Érdemes még odafigyelni a várandós hölgyeknél, amikor az ösztrogén szint megváltozik, akkor a fogény egy kicsit beduzzad, és még egy nagyon fontos jel, amit nem említettem, hogy vérzékenyé válik. Ez a várandós hölgyeknél ez nem betegség, hanem egy tünet, ami elmúlik, de akkor még fokozottabban azért is van a várandós gondozásunk, hogy eljönnek, és még fokozottabban mondjuk, hogy mikkel kenegessék a fogényeket, például Paradontax nevű készítményével, vagy Meridollal, ezekkel preventív módon tudják akadályozni, hogy a gyulladás beinduljon a szájüregbe, fogény körül.
0: Milyen ételek színezhetik el a fogainkat, és mit tehetünk ez ellen?
1: Úgy tudom, hogy a kávé, tea, legalábbis a gyakorlat, ezek mindenképpen vörös bor, ezek mindenképpen esetleg elszínezhetik. Hát az, hogyha valaki nem mossa rendesen a fogát, az is elszínezheti, mert a fehér zománcrétegben kis csatornák vannak, amik az elhanyagoltság következtében teleüthetnek mindenféle váladékkal, termékekkel. Azon kívül hát a vérzés is színezheti a fogat. Téveszme még van, tévhit, hogy idősebb kor, 40 éves kor fölött egy kicsit már nem annyira fehérek a fogak, és sárgásak, és akkor azt hiszik, hogy akkor most valami nagy baj van, pedig akkor az a probléma, hogy a zománc elvékonyodik, és alatta lévő dentin réteg az pedig sárga. És akkor ez átüt, tehát ezt tulajdonképpen nem lehet vele mit csinálni, sokan elkezdik vadul csiszolni a fogakat, vagy fehéríteni, az nagyon ártalmas dolog lenne. Tehát ezt tudom mondani, végső mindennek az alfa és omagája a szájhigiéne betartása.
0: Dr. Farkas Tibor fogszakorvos főorvossal beszélgettünk a szájhigiéniáról, a fogápolásról. Korábban is volt már ez a témánk, azonban fontos sokszor beszélgetnünk erről. Ezúttal tehát dr. Farkas Tibor volt a vendégünk.

0: Déli 12 óra előtt nem sokkal véget ér Életmód magazinunk, de én maradok veletek. A következő órában, a Best of órában a 80-as évek legjobb zenéit hozom nektek, de hallgassátok meg előtte még Tokai Robitól a Paks FM legfrissebb híreit. Én Pusztai Krisztina vagyok, és a következő órában is számítok rátok.
1: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
2: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: De jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat.
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
5: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, békáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
6: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a járási hivatalok szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, míg az érintett hatásköröket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kapja meg, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A döntés célja, hogy a lassúnak és rugalmatlannak ítélt többszintű irányítást egy közvetlen, hatékonyabb szakmai irányítási lánc váltsa fel a NÉBIK és a területi végrehajtás között, elkerülve a hatósági intézkedések korábbi késedelmeit, írja az MTI. Október első hétvégéjéig közlekedik a népszerű Adria Intercity Budapest és Split között. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul, írja az MTI a MÁV csoport közleménye alapján. A rugalmas menetrendnek köszönhetően a járat, amelyen idén már több mint 8600-on utaztak, az egynapos utaktól a többnapos nyaralásokig egyaránt kényelmes megoldást nyújt. Részletek a mavcsoport.hu/Adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu-n és a nemzetközi pénztárakban kaphatók. A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
8: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskola

0: ilyen speciális múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Fruss Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
1: Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Gemenc ZRT egésznapos programsorozattal várja a kisvasutak szerelmeseit. A nap fő látványossága az Erdei Vasút lesz, Pörbölyi és Malom telelő között 5 vonatpár közlekedik majd, és a tervek szerint 2 járatot gőzmozdony fog vontatni. A kisvasutazáson kívül a látogatók kiállítások, retroautó és motorfelvonulás, IASZ bemutató, lovasfogatozás, gyermekprogramok, este pedig kertmozi várja. A részletes programokról a Gemenc ZRT turisztikai oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
3: Robi, köszönjük az információkat. Queen, Illé és Modern Talking, Korda György, Rigéra, így startol el szeptember 19-én a Best of óránk, a 80-as évek legjobb zenéi szólnak nálunk 60 percen keresztül, ne hagyjátok ki a folytatást sem. Én Pusztai Krisztina vagyok, és egészen délután 1 óráig hozom nektek a nagy-nagy slágereket.
2: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket. A Best of órában, amelyben a 80-as évek legjobb zenéi szólnak, 1984-be ugrunk vissza, Limahl The Never Ending Story című felvételét hallgatjuk meg. A Végtelen Történet című film főcímdala volt ez. A filmet Wolfgang Petersen rendezte, a zenét pedig Giorgio Moroder jegyzi, aki a dal megszületésében is fontos szerepet játszott. Ez volt Limahl első szólódala, és több országban a slágerlisták élmezőnyébe került. Később sem merült feledésbe, 2019-ben például a Stranger Things egyik emlékezetes jelenetében csendült fel, és egy új generáció is felfedezte magát.

Paks FM, ami összeköt minket egy újabb nagyon jó dal a 80-as évekből. Ugye van az a furcsa helyzet, amikor valami fáj, mégis valahogy jól esik. Hát pontosan erről szól John Cougar Mellencamp egyik legismertebb dala, a Hurt So Good. A szám 1982-ben jelent meg, és nagy sikert aratott. Az amerikai Billboard Hot 100-on a második helyig jutott. Érdekesség, hogy az előadó akkor még John Cougar néven szerepelt, a Mellencamp nevet csak később tette hozzá hivatalosan a művész nevéhez. A dal egyébként Grammy-díjat is kapott a legjobb rockénekes teljesítmény kategóriában. A klipben pedig Mellencamp és zenekara egy koncerten látható, ami jól visszaadja a dal lendületes, kicsit vagány rock and roll hangulatát. Egy emblematikus 80-as évekbeli sláger lett belőle. Hallgassuk meg!

0: Paks FM, ami összeköt minket, a Best of óránk végéhez értünk az elmúlt 60 percben, és az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek, mert hogy előtte az Életmód magazinban a fűszernövények és különösen a gyömbér jótékony hatásairól is hallhattatok, jelentkezett Életképek Tinédzserországból rovatunk, és a fogápolás is témánk volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok, maradjatok a Paks FM-mel, hiszen 13 óra után nem sokkal szabad péntek Best of, de lesz Top 50 is még így szombaton. Szép hétvégét nektek!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 19-e szombat 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Megkezdődött a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának karbantartása, idén is sikeresen zárult a pajtáska program Pakson, új kosárlabda egyesület indult Kalocsán, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött, tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az 1-es buszok terelő úton járnak, Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a 6-os úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a 6-os úton a kerékpárútra átvezető zábránál található Paks Dunakömlőd autóbuszváró terem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az 1-es buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok. Vasárnap üzemkezdettől minden járat újra az eredeti útvonalán közlekedik. A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
3: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lenni.

0: indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Fruss Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
1: Paks FM hírek.
2: Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Gemenc ZRT egésznapos programsorozattal várja a kisvasutak szerelmeseit. A nap fő látványossága az Erdei Vasút lesz, Pörböly és Malomtelelő között 5 vonatpár közlekedik majd, és a tervek szerint 2 járatot gőzmozdony fog vontatni. A kisvasutazáson kívül a látogatók kiállítások, retroautó és motorfelvonulás, IASZ bemutató, lovasfogatozás, gyermekprogramok, este pedig kertmozi várja. A részletes programokról a Gemenc ZRT turisztikai oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a dunaföldvári rendőrőrsen, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankókat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamerafelvételeket, amelyek igazolták, hogy valóban ott hagyta a pénzt, ami a kassa mellé a padlóra esett. Később látható volt 2 nő a felvételen, aki közül az egyik lehajolt és felvette a címleteket. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására, személyismeretüknek köszönhetően pedig azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a vele lakó testvérének adott.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Első dobás néven családi kosárlabdanapot szervezett az újonnan létesült Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület múlt vasárnap délelőtt az Érsekkertben. A sportos délelőttön interaktív ügyességi feladatok, ingyenes ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó és még sok érdekesség várta a kisgyermekes családokat, melyet a Tarka SC Szekszárd U16-os lányok demo bemutatója és a Paksi Atomerőmű SE fiatal játékosainak ügyességfejlesztő játékos foglalkozásai színesítette. A nap célja az volt, hogy a kosárlabda iránt érdeklődő gyerekeknek ízelítőt adjanak a sporták szépségeiről, és bemutatkozott a kis koboldok leendő edzője, a Paksi Atomerőmű SE utánpótlás kosarasaival is foglalkozó Pálfi Katalin. Borbolány Fritz Sandra, a Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület alapító elnöke rádiónknak elmondta, elsősorban kisgyerekeket várnak a koboldok edzéseire.
3: Elsőként úgy gondoltuk, hogy nagyon jó kezdés lenne ennek az egyesületnek, hogyha csinálnak egy családi napot, ami egy-egyben a kosárlabdáról szól. Ezért megszerveztük a Kalocsai Koboldok Kosárlabdaegyesület által az első dobás kosárnapot. Úgy építettük fel, hogy legyenek idézőjelben profik, ugye, akik még tanulják a kosárlabdát, de megmutathatják, hogy mivé fejlődhet az a kisgyermek, aki elkezd kosarazni. Valamint ők is kapjanak esélyt arra, hogy kosarasszassanak, megfoghassák a labdát, dobhassanak, az ügyességüket kipróbálhassák, és megszeressék ezt a sportot, lássák, hogy milyen jó kis élményt ad. Elindítjuk az edzéseket októbertől, várjuk a jelentkezőket. Paksról a Pálfi Katalin fogja tartani nekünk az edzéseket, aki ugye már elég tapasztalt és nagyon ügyes a gyerekekkel, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek, és jól fog működni ez a kis egyesület. Elsőként a piciknek szól, tehát az 5-6 éves korosztálynak. Ezen kívül természetesen egy picivel nagyobb gyerekeket is szívesen látunk. Nagyon szeretnénk eljutni odáig, hogy olyan kis kosarasokat tudunk nevelni, akik tovább mehetnek Paksra az Atomerőmű SE-hez, valamint Szekszárdra, a Tarka SC Szekszárdhoz, mint utánpótlás kosarasok. Bízunk benne, hogy sikerül valamilyen együttműködést kialakítani a két csapattal, és tovább tudjuk vinni ezt Kalocsán.
2: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám

És most vissza a Pax FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük eheti szabad péntekünket. És itt van velem a stúdióban két másik legenda.
2: Strasser Tamás.
1: Szia Tamás.
2: Szia. De úgy lett volna helyes, hogy Weisz József.
3: És a két másik legenda. Úgy kösz szépen, tehát Weisz József, sziasztok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Én pedig Harmat Gabi vagyok. És hát akkor megkezdjük az eheti szabad pénteket, ahol szabadon és kötetlenül beszélgetünk, mint mindig a közélet történéseiről. És szerintem kezdjük először is ugye a dízeleseknek nyújtandó támogatásról, mert hogy a kormány havi 5000 forintos támogatást adna az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, illetve a mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé tenni a gázolaj jövedéki adóját. És felmerül a kérdés bennem, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy pénzt osztunk, pénzt osztani autózásra az jó, az egy felelős gondolkodás, az egy felelős kormányzati intézkedés?
2: Én nem értem a Gabit, hát máskor annyira szociálisan érzékeny is, hogy hát szegény emberek nem tudnak munkába járni, nem tudnak elmenni kirándulni.
3: Így van, tehát, így van a mondás is, szegény ember dízel, s főz.
2: Igen,
3: ugye? Dízel főz.
2: Igen.
3: Ez
2: nem, dízzel.
3: Ja, dízzel főz.
1: Na, jó, de most a viccet félretéve, mit gondoltok erről? Ez egy felelős kormányzati magatartás? Vagy nem emlékeztet ez minket Orbán Viktorra, jóságos Orbán Viktorra, aki egyébként megsegít mindenkit, akinek a kényelméről le kéne mondani.
3: Orbán meg. Viktor cáratyuska.
2: Tehát most komolyan gondolod, hogy nekem ilyen kérdéseket felmersz tenni, aki kőkemény piacpárti, és tehát alapvetően minden...
3: Van de stopper. Tehát jó, tehát 8,5 percben határozott meg, tehát interpellálás, Tarsi.
2: Ne, hát egyszerűen nem, én minden támogatás ellen vagyok, tehát ami torzítja a piacot, és egyébként nem arról szól, hogy valakiket felzárkod, tehát nem szolidális és szociális alapon van, ugye nincs értelme, kidobott pénz.
3: Na de ez erről szól, hogy akinek de olyan dízelautója van, valahol próbálták meghúzni a határt, okay, jusson is, maradjon is.
2: Mama egyébként dízel BMW-vel jár, de fosik, ezért mini dízel BMW-je van, azt szerinted mennyire rászorult? Egy éves.
3: Értem, tehát ha
2: 20 milliói.
3: Nagyjából egyforma a véleményünk erről, én azt gondolom, hogy ezzel az árkompenzációval gyakorlatilag semmit nem csináltak, próbálták, hogy csitítani a hullámokat, mert az ellenzékben levő Fidesz most az a 490 forintok a mitaj, és akkor próbáltak, hogy na azért valamit adtunk, ami szerintem hogy az előző kormányzati intézkedés...
2: Vigyázz 1/2-re, mert soha nem fogod utána lemosni magadról. Hát az, hogy mi... Tehát arra értem. Nagyon vigyázzál, mert utána nem tudod lemakarni magadra a
3: jó,
2: dolgokat.
3: Tehát ugye ne felejtsük el, hogy például az ársapka, meg az árstop, az mit tudom, 160 milliárdos deficitet termelt, ez meg 20. Tehát 20 milliárdba kerül nagyjából, hogyha délleg decemberig ugye mindig 5000 forintot egyes embereknek odaadnak. Tehát messze nem az a terhelés a költségvetésbe.
2: De, 20 milliárd.
3: De igen. Jó,
2: de jó, de hangzik, 10 milliárd. Oké, de 10 milliárdot adunk a gyerekek, a szociális szektorba dolgozók.
3: Én egyébként sem, valóban ez egyet kell értenem, én nem nagyon szeretem az ilyeneket, amikor valakit támogatnak, mert azt a másik társadalmi réteg fizeti ki. Tehát ez nem az állam.
2: És nem várunk érte semmit, érted? Mert ha várunk érte valamit, hogy kapsz oktatási segélyt, mellé teszünk egy pedagógus, de akkor elvárjuk, hogy zárkózz fel és legyél hasznos tagja, akkor rendben van, akkor vállalom. Tehát én leszek az első, aki megszavazom. Így nem.
3: Tehát ez akkor lett volna, és oké, kapsz 5000 forintos támogatást.
1: De
3: tudom, én igazoltan azt mondtad, hogy oké, most ennyi van az autódba, ennyi szoktál havonta, és igazold le, hogy ennyivel kevesebbet mész.
1: Igen,
3: akkor támogatom.
1: Igen,
2: ennek az, van valami értelme.
3: Az, hogy igen, egyébként amikor volt az ársapka dolog is, hogy ezt beszéltük akkor is, hogy 20%-kal megnőtt az üzemanyagfogyasztás.
2: Ahhoz képest, amikor 80%-a volt az üzemanyag ár. Igen. A 480 forintos.
3: Tehát, hogy valahol, hát jó, abba beletartozott az is, azért ne legyünk igazságtalanok, tehát a tranzit. Tehát amikor jöttek erre
2: azok az nem kapták meg.
3: Ja, tényleg.
2: Azok nem kapják meg.
3: Jó, de azért a határon túlról azért jöttek, meg volt magyar rendszám.
2: Igen, többi. Biztos.
3: Jó, az annyi nem. De...
2: Na, de kiestek a szlovák rendszámos magyarok, amikre lelóg a Nagy Magyarországban.
3: Volt össze, igen. És rajta van, de azért lóg le, mert le kellett ragasztani a rokkant matricát is rá, hogy tudjon parkolni az X8-as BMW-vel. Igen. Hogy ezt ismerjük, ezt a vállalkozói igen. réteget. Én nem tudom, én ezt egészet kihagytam volna, én ez egy az, hogy havi 5000 forintra senki sincs kisegítve.
2: Igen.
3: Sokkal-sokkal többe kell ez az államnak, ez az egész Herceghurca, meg ez az egész...
2: És jobb helye lehetne a pénznek.
3: Igen. Abszolút. És akkor most ilyenkor ugye nyilván ez ellenérzés szül, azért mert nekem benzines autóm van, 34 éves, akkor én most nem is vagyok olyan. Tehát mindig, nincs olyan, hogy csak egy a társadalom szeretét támogatom bármivel is, mert azt az összes többi fizeti ki.
2: Lehetne, de akkor legyen jó körülhatárolva, és azon az alapon, hogy ez egyébként össztársadalmilag több hasznot fog hozni. Uh-huh. Tehát a felzárkóztatás és a nem lesüllyedni hagyás, az ilyen. Mert az előbb-utóbb, ha jól csináljuk...
3: Hát ebbe próbálták csomagolni, és valószínűleg tehát ezzel hát is lehet ezt... Össze. Igen, ezzel is próbálták mondani, hogy oké, tehát a csórók, akik dízelautós, a többi, mert a dízel magasabb. Tehát én ezt látom, hogy ugye voltunk most a Balkánon, és ott azért olcsóbb valamivel. Tehát a horvátoknál egy picit drágább, de például a Boszniában olcsóbb. Tehát amikor itt 6,70 volt, vagy 6, nem tudom mennyi volt, ott volt 5,90. Tehát valamivel olcsóbb, de egyébként minden nap nézem, mert ilyen vagyok, hogy hogyan alakulnak az üzemanyag árak az Európai Unión belül. Tehát a 27 tagállam, és azt kell mondanom, hogy nagy csalódás nem ér, hiszen minden nap, amikor megnézem, látom, hogy a 27 tagállamból a 20. legdrágább nálunk. Tehát 5 vagy 6 tagállam valami olcsóbb, 1-2 forinttal, az összes többivel drágább, és valahol jóval drágább. Tehát lehet azt mondani, hogy nem ezt ígérték, meg fölment. Ilyenkor szoktam hozzá kommentálni, mert imádok trollkodni, amikor jönnek, hogy na ezt akartátok, tiszások, meg aztán most izé, oda szoktam írni, hogy a szó, amit keresel, Trump.
2: Igen.
3: Tehát
2: igen,
3: ezt a szót keresed, és erre googlizd rá, és akkor utána beszélgessünk.
2: Ez lehet volna egy kicsit, hogy is mondjam, korrektebb, az a név, amit keresel Trump. Tehát a szó az egy kicsit...
3: Ezzel megzavarom a vállalat, a fideszeseket.
2: Másrészt erősen degradálod az úriember.
3: Igen.
2: Azért mégiscsak egy emberi
3: lény. Tehát nagyjából
1: szóval
3: ennyi,
1: akkor ez egy nemzeti minimum, hogy autózást nem támogatunk,
2: kéne,
1: ugye? Jól legyen, értem.
3: Igen.
1: Akkor jó, mert itt ebben mind a hárman szerintem egyetértünk, és nem is nagyon ragoznám én ezt túl.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Viszont akkor még egy picit beszéljünk a kormány döntéséről, miszerint elindítja a 2022-ben indult 35 éves Mészárosféle autópálya koncesszió megszüntetését szolgáló lépéseket. Ezt ugye Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői sajtótájékoztatón közölte, és közlésük szerint a döntésről még ugye most pénteken tájékoztatják a koncessziós céget, és megkezdik velük a tárgyalást a tevékenységük lezárásáról. Na most akkor itt nyilván lesznek, akik jogállamiságot követelnek, mert hogy ez nem jogállami szerintük ez a lépés, és lesznek, akik meg azt mondják, hogy hát ez egy teljesen helyén való lépés, mert 35 évre nem köteleződünk el pár héttel, hónappal a választások előtt. Ti melyik álláspontot képviselitek?
2: Hát én azt gondolom, tartalma szerint kell minden szerződést megnézni, és valószínű, hogy nem ellenérdekű felek írták alá, hanem azok, akik aláírták a mi nevünkben, azok lehet, hogy be voltak csatornázva arra az oldalra, de én mondom, egyesével megnézném, hogy ez mennyire korrekt ez a szerződés, de amiket hallunk, azok sem a 35 év, mert ugye minél hosszabb egy szerződés, annál olcsóbbnak kéne lenni fajlagosan. Nem?
3: Igen,
2: hiszen
3: van,
2: a másiknak
3: van.
2: Megtérül. Ugye ez mindenhol így van. Ehhez képest úgy látjuk, hogy amennyivel hosszabb, legalább annyival drágább.
3: Igen,
2: és annál kevesebb a tartalma.
3: Igen, ez szomorú. Volt szerencsém belenézegetni.
2: Na, várjál, de akkor ilyenkor egyetlen egy kérdés van. És ez logikus.
3: Hogy? Hogy megszüntetem?
2: Hát, ne. Az, hogy ha nem szünteted meg. Tehát logikus, hogy egy ilyen szerződés, az a mögött nincsen semmi.
3: Nem, az irracionális és az illogikus, hogy egyáltalán ez megköthetett.
2: Hát itt élsz Magyarországon.
3: De figyelj, én néztem ott ezt a kormányinfót, egy-két percet sikerült benne ugye kiollózva, stb., hogy például ugye a Vitézi, aki most ugye ennek a felelőse, és nem tudom milyen beruházás és közlekedés, és nem tudom milyen miniszter, hogy akkor olyan kitételeket, csak egy példát mondok, tehát 23-ban, vagy nem tudom, 24-ben, vagy 23-ban kötötték ezt a koncesziós szerződést, 26-tól. És mit tudom én, rádobtak évente még arra horror összegre mondjuk 20 milliárd forintot, csak azért, hogy a háború miatti kockázat viselés, hogy hogy az állam vállalja. Tehát, érted? 26-tól, tehát már előre megkapták azt a pénzt. De aki most üzemelteti, 23-tól 20, az nem kapott. Na, hát, érted? Tehát 22-ben indult a háború.
2: Jó, de 35 év alatt nagyon sok minden történt.
3: Sok háború lehet, hogy azokat a háborúkat már előre beáraszták.
2: Ez így van.
3: Egy kis Nostradamus volt, aki ezt aláírta. Ezek szerint. Érted? És olyan bődületes összegek, és amikor összehasonlít, tehát nem csak úgy beszélnek, hogy ez most sok, mert lehet, hogy ennyibe kerül, hanem viszonyítási alap és a többi a világon, ahol kötöttek. Tehát ilyen a világon nincsen, hogy ennyi kilométerre erre a műszaki tartalomra, erre a fejlesztésre, erre a koncesszióra ennyi pénzt, tehát háromszoros túlározásról beszélünk, minimum.
1: Hungarikum.
2: És az összeget egyébként, ami erre szán az ország, annak a felét el is vitte?
3: 35 ezer milliárd. Tehát ki se tudom mondani, ennyi nulla nincs is a világon. Tehát elkezdeném kiírni.
2: Egymás mellé állítanád azokat az embereket, akik...
3: Igen.
2: Nullák, akkor találná.
1: Egyébként szerintem ezt így, hogy ha azt figyelembe veszük, hogy 50 vagy 55 ezer milliárd forint a magyar éves költségvetés bevételi főösszege, tehát ehhez viszonyítva ez az összeg, amit elmondasz, ez elképesztő.
3: Igen, tehát azt nem értem, és hogy merték? Tehát aki ott, értem, hogy az volt itt a cél, hogy kötök egy olyan szerződést, mint a 4IG-nél, vagy bárminél, egy olyan bődületes összegre, hogyha annak csak a 8%-át tudom megtartani, mert esetleg egy kormányváltás esetén bukik a mutatvány, az is nagyon nagy lóvé. Tehát azért kötöttem így, mert ha bejön, ugye, akkor
2: az
3: a legjobb, ha nem jön be, akkor is jól járok. Tehát ilyet nem lehet, és sokan nem tudják, vagy nem érzékelik a választópolgárok, ez tőlünk megy el. Ez nem az állam, mindig attól, hogy jó, hát más is lop, meg az állam pénze. Gyerekek!
2: Na jó, de ha te nem adózol, akkor nem a te pénzed megy el.
3: De én adózok, köszi.
2: Jó,
3: is gondolom, adózol.
2: Csak mindig megnézed-e azokat az embereket, akikkel beszélgetsz, hogy adózik.
3: Aki ezt mondja, hogy az állam pénze, általában pont ő az, aki viszont világ életében végig dolgozta, adózott, nyugdíjas, és nem is tudja, hogy amikor elmegy az orvoshoz, és akkor kis táskájából veszi elő a kis valamit, hogy egyáltalán meg tudja nézetni a vérnyomát, érted? Nem tudja, hogy ez lehetne egészen máshogy is, mert nem tájékozódik, nem néz körbe, nem látja, csak hallja azt a süket szöveget, hogy hát máshol is ez van, örüljünk, hogy van, nem kell itt ugrálni, és más is lopott. De ilyen mértékben ugye pontosan az MNB botránnyal hozták párhuzamba, és ennek nem tudom hányszorosa ez.
2: Bocsáss meg, a lopásnál van esély, hogy lebuksz. Amikor kicsit a mafia módszerekkel csinálják, akkor te döntöd el, hogy mi az, ami lebukik, és mi az, ami nem. Ez is baj.
3: Hát most fordult a kocka. Igen?
1: Igen. Hát csak annyit akarok még hozzáfűzni, hogy én egyébként egy ilyen esetben, illetve az előző kormány által, vagy bármilyen kormány által kötött szerződéseknél vizsgálnám azt, hogy nem volt-e jó erkölcsbe ütköző, esetlegesen a joggal való visszaélés abban az értelemben megvalósul-e, hogy ugye most itt nyilván ők pozícióban voltak, tehát megtehették. Na de, hogy ezt a közösség javára gyakorolták, vagy nem, az ugye az megint egy más kérdés. Úgyhogy,
2: hát tudjuk úgyhogy a választ egyébként, de ezt vizsgáljuk, igen. Mert így korrekt.
3: Bocsánat, én láttam, és volt benne pont erre egy válasz, megkérdezték, és erre mondta a Vitézi, hogy amikor például ezt a 10 milliárdot pluszba odadobták kockázati, nem tudom minek, előtte 3 héttel hoztak egy olyan törvényt, amit Orbán Viktor írt alá. És erre a törvényre hivatkozva, akkor aztán, tehát tényleg rólunk szól, magunknak hozunk olyan törvényt, hogy legálisan tudjunk lopni. Gyakorlatilag erről szólt. És most ennek van vége. Nyilván a Fidesz most elkezd majd, mi volt a zsír a szám? Picsogni? De ezt a szót kerestem, mert ugye ezt hogy hívták a hölgyet? Még most is úgy hívják a...
1: Vitályos Eszter.
3: Vites Eszter után szabadon, tehát nem én találtam ki, ő mondta. Most elkezdenek, hogy így demokrácia, meg így önkény. Gyerekek, vállalni kell a felelősséget, ha valamit mondjuk elkövettem. Ha meg nem, akkor meg nincs mitől félni.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Pax FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Vesz Józsival és Harmad Gabival. És ugye az önkényről volt szó, és mondtam, hogy akkor most jön Orbán Viktor.
2: És kikérem aki, magamnak.
1: Aki Köcsén, na hagyd mondjam el, mert ez fontos. Ugye Köcsén, hát elhangzott egy beszéd, és ugye abba elmondta, hogy hát itt az ő feladatuk a szuverén Magyarország megteremtése, ezzel szemben a Tisza ugye gyarmatosít, illetve a gyarmatosítóknak árulja ki az országot, a gyarmatosító neve pedig ketten
3: Brüsszel.
1: Ez az, így van.
2: Hát Józsi aludt azért kénytelen.
1: De ugye ez azután volt, miután az önkény alatt 2 hónapig nyaralt egyet, és akkor most hazajött. Igen, így van. Jó, így
2: figyelj,
1: van,
2: ha 16 évig dolgoznál, amit nem ismersz még ezt a fogalmat, akkor...
3: Figyelj, igen, kitalálni akkor ezt a rengeteg csatornát, hogy hogyan tudod eltüntetni a közpénzt, az a szellemi munka, ez fárasztóna.
1: Igen, ez így van. Na, és akkor a másik része pedig ugye a történetnek, ami Orbán Viktorhoz kapcsolódik, az pedig ugye a Hír TV-ben Bájár Zsoltnak adott egy interjút a vagyonvisszaszerzési hivatala kapcsolatban, és tulajdonképpen minden dolgozóját, aki oda megy dolgozni, ha lehet így mondani, megfenyegette, és hát óva intette őket, és mindjárt megkeresem azt a szövegrészt, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban beolvasni.
3: Egyesével igen, figyelni fogják.
1: Igen, így van. Tehát azt mondja, nyomon fogjuk követni minden egyes embert, aki ott munkát vállal, és nyilvánosságra hozzuk.
2: Hát szóval... ennél kevesebb érültettek le Facebookosokat, nem?
1: Igen. Hát elgondolkodható, igen, mondja.
3: Én azt gondolom, hogy ti vagytok itt a jogászok ugyan, de az igazság érzett talán nekem is valamilyen szinten van, ha nem is fejlett, de van, hogy például hogyan lehet azt megcsinálni, hogyan lehet unblock megfenyegetni valakit, tehát nem azt mondta... Nem azt mondta, hogy akik ebben részt vesznek, és jogtalanságot követnek el, vagy izé, hanem aki egyáltalán részt vesz benne.
2: Jó,
3: tehát
2: de
3: ez az eleve elrendelés, tehát hogyha valaki fradista, akkor az hülye. Ha nem, valaki újpesti, az hülye. Ha valaki oda megy, akkor az bűnt követ el. Tehát nem...
1: Elképesztő.
2: De te rosszul látod.
3: Nem fenyegethetek meg embereket.
2: Mindenkinek tudnia kellene, hogy ez az új AVH.
3: Ja, értem.
2: Na, és már eleve úgy mész oda, hogy prekoncepciód van, és bosszút akarsz állni, de majd nagyon tisztességes magyar állampolgárokon.
3: Egyébként...
2: Mint Szijjártó, Rogán, Orbán, csak hogy tudd, hogy kik alatt mit értünk.
3: Igen.
2: Na, és akkor innentől
3: esetleg lehet még a nemzetveje is.
2: Lehet. Jó, de ő lehet, hogy nem tudott félreugrani.
3: Tehát ez egy nettó fenyegetés, és az, amikor látod az arcán, hogy ezt komolyan is gondolja. Tehát én nem tudom, hogy milyen mozit néz, vagy mit gondol, tehát őnek ezt tudnia kell, hogy ilyet nem mondunk, hogy kompletten megfenyegetek valakit, aki tehát nem azt mondta, hogy aki jogtalanságot, vagy ezt, aki ebben részt vesz.
1: Hát meg ez olyan, mintha mondjuk tegyük fel az ügyészség, vagy a bíróság, vagy bármely tagját fenyegetné, nem?
3: Hát ez nem tehát, olyan, ez az.
1: Hát ugyanaz, ez tulajdonképpen az. Egy államilag létrehozott szervről beszélünk, egy nyomozó szervről.
3: Egy dolog viszont ebbe pozitív, mert emlékezzünk rá, hogy amikor Orbán Viktor még ugye, aki még az a lobon ült és nem volt döglött, akkor azt mondta, hogy nem nagyon ajánlom a Pride szervezőinek, hogy sok energiát fektessenek bele, mert nem lesz.
1: És mi a lett legnagyobb belőle? Pride legnagyobb. Lett.
3: Most ugyanezt kezdi, hogy na, hát ez a cég aztán nem fog működni, mert én majd odavágok, és szerintem ez plusz energiát fog adni, hogy aki oda megy dolgozni, gondolja anyád, és annál inkább bele fog adni mindent, mert 24 órában azon fog dolgozni, hogy jó, akkor derüljön ki az igazság.
1: Már csak azért is, mert
3: szerintem... Ez kontraproduktív, ez megint, tehát hogy amit ő befenyít, az annál inkább, főleg, hogy nincs helyzetbe. Tehát,
1: én szerintem is egyébként ez van, mert azt már láttuk a választásokkor is, hogy az, hogy azzal fenyegetőztek, hogy háború lesz, hogyha nem a Fidesz lesz, tehát ez sem számított a magyar emberek, 3,3 millió magyar embernek, tehát azért van az a fajta, és akkor ezt itt nevezhetjük bizonyos szempontból persze vakmerőségnek, vagy bátorságnak, vagy nem tudom,
2: részéről?
1: Hogy minek. Nem, azok részéről, akik egyébként mondjuk egy ilyen fenyegetés ellenére elvállalnak egy munkát, mert nyilvánvaló azért ezek az emberek nem teljesen komolytalanul fenyegetőznek. Tehát ezeknek az embereknek megvan az a hátterük, mindenféle...
2: Deep state.
1: Igen, akikkel még akár egyébként tényleg veszélybe sodorhatják embereknek az életét, de én úgy láttam, és azt vettem észre a választásokkor, hogy maga a háború sem rengette meg az embereket, és nem kezdtek el félelemből ebből dönteni, szerintem itt se fognak.
3: Annál inkább kontraproduktív. Tehát bocsásson, nekem arra hasonlít most Orbán Viktor, mint akkor egy kóbor kutyát, aki már kiöregedett, nincsenek fogai, nem lát, nem hal, beszorul a sarokba, próbál megsimogatni, és oda kap, és aztán most azt fenyegetőzik, próbálja magát eladni, hogy ő most aztán az oroszlán király a négyzeten, holott csak egy szerencsétlen, fogatlan, erőtlen csivava. Érted? És, de egyébként mi választása van? Tehát őszintén mondom, tehát hogyha te ilyen helyzetben vagy, hogy azért látszik, hogy nem azt mondja, hogy baj van a füled mögött, mert annál jóval több. Mit tudsz csinálni?
2: Tehát elmész nyugdíjba valahova a Seychelles-szigetekre.
3: Jó, de hogyha ha hatalomfüggő vagy, akkor nem tudod megtenni. Mert ez nem a pénzről szól.
2: Elmész, ezt kezelteted magad, ennyi pénzről már lehet. Jó, tudom, soha nem volt a számláján, tehát lehet, hogy össze kéne...
3: 10 millió forintból, hogy azt tudod, milyen gyorsan el lehet azt nyaralni az
2: Adrián? Hát
3: tudod,
2: nekem mondod. Na jó, de neki legalább vannak barátai. Neked nincsenek ilyen barátaid, akik befogadnak.
1: Na.
3: Jó, tehát én ezt egy kicsit ilyen esztelen és ostoba vagdalózásnak tartom. Nem nagyon kéne ilyeneket mondani, mert csak nehezíti az ellenzék helyzetét. És igen, nagyon kellene egy konstruktív és normális ellenzék, aki a fékés ellensúlyok rendszerében helyet foglal. És ugye csatolhatjuk a következő hírt is, ugye, hogy a Márki-Zé bejelentette, hogy ők indulni fognak az összes választáson. Szerintem az ő pártjuk, az ő vezetésével lehet egy konstruktív fék, vagy egy konstruktív ellenőrző szerv, egy normális ellenzék a magyar politikában. Nekem ez a véleményem, tehát én tartom a Márki-Zénak ezt a kezdeményezését, vagy ezt a pártját olyannak, hogy akár lehet úgy, hogy nagyjából egyet gondolunk, viszont vannak dolgok, amit ezt már nem.
1: Hát,
3: de ez, igen. Ami most van, bocsáss meg, ez a fideszes, tehát, ezek, tehát én azt látom, hogy a mostani
2: jó, de annyira belehúzták magukat abba a kormányzás alatt, hogy nem lehet más mondani, ha akkor minden tökéletes volt, akkor nem mondhatsz más, mint azokra mutatsz vissza, hogy úgy kell, és csak az van, és nem tudom én, tehát esélyed nincs, mert nem mondhatod azt, abban a pillanatban, hogy azt mondod, hogy ezt rontottuk el, azt rontottuk el, amazt rontottuk el, tanultunk belőle, ezért most azt javasoljuk, hogy
0: szabad péntek best of összeáll.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Konstruktív ellenzék kapcsán, ami eszembe jutott, ugye az Alkotmánybíróság tagjait is megválasztották, az öt új tagot, és néztem ugye a szavazási arányt, 137 igen, 6 nem szavazat érkezett, tehát ugye
2: a Fideszes meg
1: kivonult. És én azon gondolkodtam, mert ezeket a neveket nézve, ugye többek között nekem is volt tanárom, oktatóm, a Pécsi Tudomány, neked évfolyamtársad is ott volt közöttük, és hogy én nem hiszem el, hogy e között az öt jogtudós, illetve jogi szakember között, hogy a Fidesz frakció nem talál egy olyat, aki egyébként alkalmas. Holott egyébként most, ha csak Kronowski Nórát mondom, ugye ő a Pécsi Tudományegyetemnek volt az oktatója akkor, amikor neked meg évfolyamtársad, tehát te is ismered, én is, szupi. Na, szóval a lényeg,
3: nekem
1: hogy...
3: Neked kellemetlen.
1: De hogy ő egy jó tanárnak is jó volt, stb. Tehát én nem hiszem el, hogy ki kell vonulni, és nem találunk egy olyan embert, akire azt mondjuk, hogy igen, őre
2: nincs nemzeti szavazom. Minimum, amiről mindig fel kell hogy legyen.
1: Ehhez tudod, mi kell? Az kell, hogy a társadalom részéről minél erősebb legyen az az elvárás, hogy ez a működési modell, amiben élünk, ez a minta, amit a Fidesz követ jelen állás szerint, de egyébként igaz volt ez az előző, az ellenzékre is a Fidesz-szel szemben, hogy ez nem elfogadható.
3: Abszolút nem elfogadható, viszont mondok, van egy rossz hírem, a Fidesz szavazóknál ez elvárt viselkedés. Hogy nehogy már ezeknek aztán meg tolják a szekerét, meg aztán bohózot csinálják magukból, és akkor majd itt izé... De érted? Az a baj, hogy ezzel tudják megtartani a szavazóbázisukat.
2: Kép, tehát a jó és a rossznak a küzdelmére redukálva. Ebből nincs kikacsintás.
1: De ez egy hazugság, ez tudjuk.
3: De látom a szemben, hogy teljesen fel vagy háborodva.
2: De felnőni sokkal nehezebb, mint izéni.
3: Ígérd meg, hogy nem fogsz bántani. Tehát nagyon fölhúztad magad.
1: Nem haragszom senkire. Csak
3: félő, igen, hogy félő az, hogy igen, a Fidesz szavazóknak ez a harcos hozzáállás kell, hogy most...
2: Jó, ne legyünk ilyenek, azért vannak más pártoknál is ilyenek, vannak egydimenziós emberek, ezt azért jó. Mindenhol
1: de
2: van.
1: Én nem gondolom, hogy a Fidesznél csak egydimenziós emberek vannak.
2: Nem.
1: Az a baj, hogy mégis úgy viselkednek, mintha ez így lenne.
2: De sok az egydimenziós, akit meg kell tartani.
1: Igen, és most muszáj idehoznom a Mi Hazánkot, aki egyébként a legkonstruktívabb ellenzék volt, noha egyébként a legjobban elítélt, úgy általában véve így a politikai pártok közül, de hogy mindig az van, hogy ha van egy javaslat, amit el tudnak fogadni, azt mondják rá, hogy oké, ha van egy, amit nem lehet, akkor vagy nem tetszik nekik, akkor azt meg nem. És tök mindegy, hogy ki a kormány.
2: Igen, de éppen azért, mert ő nem volt kormányon. Ő nincs kormányon. Ő mondhatja azt, hogy mindenhonnan összeszedem a jót, de abban a pillanatban, hogy te már kormányon vagy, és csak az a jó, amit te kormányon csinálsz, onnantól kezdve beleszorultál abba, hogy amit elrontott, arra is azt mondod, hogy jó.
1: De ez baj, ezen változtatni kellene. Mondod? Ezen kell változtatni, kedves politikusok.
2: Oktatás, kultúra. Hol tartunk? Hát ez olyan messze vagyunk ettől.
3: Egyébként meg hallottam egy nagyon jó kis hasonlatot a Fidesz képviselőkre. Ugye bekerült mindenféle influencer, meg a Pocs, meg a nem tudom kicsoda.
2: Pocs.
3: A kis Pocs. Okay. Nem. Pocs, bocsánat.
2: Pocs.
3: Tehát bekerült. Tehát ők azért vannak ott, nem azért van ott, hogy konstruktív legyen, vagy bármilyen ötlete jöjjön elő. A fociba ő lábra megy. Tehát azt jelenti, hogy mindig oda megy a csatárhoz, oda rúg neki, oda vág neki, szétvágja a focit, és előbb-utóbb a csatár visszaüt egyet, és kap egy lapot. Tehát neki nem az a feladata, hogy építsen, romboljon. És látom a hozzászólásokat, hogy mi értelme van
1: na,
3: ennek.
1: Na, de hol a bíró? A társadalom, a bíró, aki viszont azt mondja, hogy
3: hát,
1: ha oda rúgsz,
3: hol vagytok?
1: Akkor hello, lemész a pályáról.
3: De nem tudod, mert egyiket lehozod, a másikat oda, ilyen raknak a helyére.
2: Nem, a Gabinak igaza van, mert akkor az egész csapatot, ha így gondolkodik, akkor a csapatot kell száműzni. És amikor kiállítod az ötödiket, és azt mondod, hogy egyébként a Fidesznek mondjuk a parlamenti munkája 60%, de a legtöbbet szereplő háromnak, mindegyiknek a társadalmi megítélése 5%-ot tetszés indexen van, akkor abból kéne érteni. De nem tudunk ki ennyire szofisztikáltak lenni.
3: Na de pontosan visszakanyarodtunk arra a problémára, hogy lehet, hogy ennek a szavazó réteg, aki megmarad, ez kell. Akkor viszont...
2: Nézd
3: meg a kommenteket.
2: Szerintem igen. Sajnos Gabi, igen.
1: Én nem. Én ezt azért cáfolom, mert persze mindig a komment szekcióban ott maradjunk, hogy a Facebook idióták vannak. Tehát, hogy az...
2: Hát
1: az...
2: meg a trollok.
3: Néha szoktam én is, és aláírom. Tehát amikor trollkodok, én is Facebook idióta vagyok, de jó esik.
1: Jó, de oké, de azért nagyon sokan nem nem kommentelnek, és mégis van egy szimpátiájuk, akár a Fidesz, akár a Tisza felé, szóval én szerintem ez a választóknak a lenézése, hogy azt gondoljuk, hogy ők erre vágynak, szerintem nem.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: mindjárt.
1: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
3: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
4: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
3: Anya, ugye hazavisszük?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a járási hivatalok szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, míg az érintett hatásköröket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kapja meg, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A döntés célja, hogy a lassúnak és rugalmatlannak ítélt többszintű irányítást egy közvetlen, hatékonyabb szakmai irányítási lánc váltsa fel a NÉBIK és a területi végrehajtás között, elkerülve a hatósági intézkedések korábbi késedelmeit, írja az MTI. A paksi atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött, tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. Elítélte a szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolnavár megyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fémpájszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Első dobás néven családi kosárlabdanapot szervezett az újonnan létesült Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület múlt vasárnap délelőtt az Érsekkertben. A sportos délelőttön interaktív ügyességi feladatok, ingyenes ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó és még sok érdekesség várta a kisgyermekes családokat, melyet a Tarka SC Szekszárd U16-os lányok demo bemutatója és a Paksi Atomerőmű SE fiatal játékosainak ügyességfejlesztő játékos foglalkozásai színesítette. A nap célja az volt, hogy a kosárlabda iránt érdeklődő gyerekeknek ízelítőt adjanak a sporták szépségeiről, és bemutatkozott a kis koboldok leendő edzője, a Paksi Atomerőmű atomerőműese utánpótlás kosarasaival is foglalkozó Pálfi Katalin. Borbolánné Fritz Szandra, a Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület alapító elnöke rádiónknak elmondta, elsősorban kisgyerekeket várnak a koboldok edzéseire.
0: Elsőként úgy gondoltuk, hogy nagyon jó kezdés lenne ennek az egyesületnek, hogyha csinálnak egy családi napot, ami egy-egyben a kosárlabdáról szól. Ezért megszerveztük a Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület által az első dobás kosárnapot. Úgy építettük fel, hogy legyenek idézőjelben profik, ugye, akik még tanulják a kosárlabdát, de megmutathatják, hogy mivé fejlődhet az a kisgyermek, aki elkezd kosarazni. Valamint ők is kapjanak esélyt arra, hogy kosaraztassanak, megfoghassák a labdát, dobhassanak, az ügyességüket kipróbálhassák, és megszeressék ezt a sportot, lássák, hogy milyen jó kis élményt ad. Elindítjuk az edzéseket októbertől, várjuk a jelentkezőket. Paksról a Pálfi Katalin fogja tartani nekünk az edzéseket, aki ugye már elég tapasztalt és nagyon ügyes a gyerekekkel, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek, és jól fog működni ez a kis egyesület. Elsőként a piciknek szól, tehát az 5-6 éves korosztálynak, ezen kívül természetesen egy picivel nagyobb gyerekeket is szívesen látunk. Nagyon szeretnénk eljutni odáig, hogy olyan kis kosarasokat tudunk nevelni, akik tovább mehetnek Paksra az atomerőműesehez, valamint Szekszárdra, a Tárkást és Szekszárdhoz, mint utánpótlás kosarasok. Bízunk benne, hogy sikerül valamilyen együttműködést kialakítani a két csapattal, és tovább tudjuk vinni ezt Kalocsán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a paksfm.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Az iskola kezdéssel ma is foglalkozni fogunk, csak úgy, mint az előző adásban, ugyanis alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek azért, hogy a középiskolákban 9 órási legyen az iskola kezdés, hogy milyen tudományos magyarázatot hoznak érvként, azt fogom elmondani. Aztán műhold felvételek bizonyítják, hogy egy kanadai sziget egyszer csak előbukkan a semmiből, majd ismét eltűnik, hogy egészen pontosan milyen tudományos magyarázata van mindennek, erről is szó lesz. Finnországban rájöttek arra, amit a magyar gazdák már régóta sejtenek, a földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és immunrendszerünk működésére is hatással lehet, több érdekes kutatásról is szó lesz ennek a témának a kapcsán. A gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléjén Berlinben több új izgalmas kütyüt is bemutattak, például egy nem mindennapi mobiltelefont és egy laptopot, ezekről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig arról is szó lesz, hogy bizony manapság a kutatók azt is kutatják, hogy hol lenne a legbiztonságosabb az ember számára egy globális katasztrófa esetén, ráadásul meg is nevezték azt a kontinenst, illetve országot, amely ennek a ranglistának az első helyére került, de hogy melyik ország van a második, illetve a harmadik helyen, és mi az érve a kutatóknak, azt is el fogom mondani. Úgyhogy, ha mindenki készen áll, azt mondom, vágjunk is bele a témákba, és mindenek előtt konkrétan repüljünk át Kanadába. Vajon végig gondoltuk-e már, hogy hamarosan új szintre léphet a légi mobilitás, nem csak Kanadában, de ott most egy nagyon-nagyon fontos lépést tettek ennek érdekében. Repülőtereink vannak, ezt már tudjuk, de hamarosan jöhetnek a vertiportok, azaz a légitaxi kikötők. Kanadában országos vertiport hálózatot terveznek, vagyis léptéket válthat a fejlett légi mobilitás az országban. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy integrált légitaxi és drón kikötő hálózatot építenének ki Kanadában. A vertiportok nem csak fel- és leszálló helyek lennének, hanem integrálnák a távoli közösségeket, és komoly segítséget jelentenének katasztrófa helyzetben, az orvosi szolgáltatásokban és az áruszállításnál is. Megmagyarázva egészen pontosan a fogalmat, a vertiport egy olyan speciális, kisméretű légi kikötő vagy terminál, amelyet a függőlegesen fel- és leszálló elektromos meghajtású légi járművek fogadására terveztek, ilyenek a légi

0: fekszik, és a nagyobb drónok. Mindez nem jövőkép, létezik már vertiport a világon. Az első kereskedelmi vertiport Dubajban épült meg, a mostani kanadai terv pedig azért érdekes, mert nem csak egy vertiportot tervez, hanem egy konkrét országos vertiport hálózatot. Egyébként jelenleg a repülés egyik legnagyobb átalakulása előtt állunk, állítják kutatók, az elektromos repülőgépek, a drónok és az autonóm légirendszerek gyorsan haladnak a kereskedelmi működés felé, új lehetőségeket teremtve az utasszállításra is, valamint az orvosi szolgáltatások és a teherárú logisztika, valamint a távoli közösségek becsatornázása számára is. Korábbi tudományos magazinunkban arról is beszámolt már, hogy terveznek és fejlesztenek a kutatók többek között olyan drónokat is, amelyek kimondottan a nagy mennyiségű teherszállításba tudnának beszállni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Rock FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Alváskutatók, pszichológusok és gyermekvédelmi szakemberek küzdenek a 9 órási iskola kezdésért, írja a covid.hu. Lássuk, miről van szó. A szeptemberi tanévkezdés nyilván sok családban ugyanazokkal a jelenetekkel jár. A középiskolás gyerek este 11-kor, nehogy Isten éjfélkor még valamilyen képernyőt bámul, reggel alig tud kikelni az ágyból, az első 2 tanórát pedig félálomban üli végig. A magyarázat, amelyhez szülők és tanárok egyaránt szívesen nyúlnak, kézenfekvőnek tűnik, a gyerek lusta, fegyelmezetlen, és ha valóban akarná, korábban is le tudna feküdni. No, de mit mond a tudományvilága? Nos, az alváskutatók évtizedek óta egészen mást állítanak, ez a tudás azonban mindmáig nem szivárgott át a reggel 8 óra körüli kezdésre berendezkedett magyar iskolák óra rendjébe. Ezen szeretne most változtatni a Nekem 9 nevű munkacsoport, amelyben alváskutatók, iskolapszichológusok, mentálhigiénés és gyermekvédelmi szakemberek dolgoznak együtt azért, hogy a hazai középiskolákban későbbre tolják az órakezdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy középiskolákról van szó. A kisiskolásoknál, főleg az általános iskolai alsótagozatos kisiskolásoknál nyilván sokkal jobban összevonnák a szemöldöküket a szülők, hiszen ha ők 8 órára járnak dolgozni, akkor jó, ha a gyereket 8 órakor el tudják, vagy addig el tudják vinni az iskolába. No, de nézzük a középiskolásokat és a tudomány mai állását ezzel az üggyel kapcsolatban. Az alvás és az ébrenlét szabályozásának ma is érvényes elméleti keretét a budapesti születésű svájci kutató Alexander Borbély dolgozta ki, aki 1982-ben a Zürichi Egyetem farmakológiai intézetének munkatársaként publikálta 2 folyamatos modelljét. Eszerint 2 egymástól független, kedvező esetben azonban egymással összhangban működő élettani folyamat dolgozik együtt, az úgynevezett S folyamat és az úgynevezett C folyamat. Az S folyamat az alvás homeosztatikus nyomását fejezi ki. Minél hosszabb ideje vagyunk ébren, annál nagyobb erővel jelentkezik az alvás igény, és annál mélyebb, hatékonyabb lesz maga az alvás. A másik, a C folyamat, vagyis a cirkadián ritmus, amely nem az alvás mennyiségét, hanem az időzítését határozza meg, és amelyet a belső biológiai óra, valamint a környezeti időtagolók, például a fény, az étkezések, a társas aktivitás időpontjai, illetve ezek kölcsönhatása alakít. Innen ered egyébként az is, hogy reggeli, esti és köztes napszaki preferenciájú, azaz eltérő kronotípusú emberekről beszélhetünk. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a serdülőknél. Serdülőkorban, állítja a tudományvilága, mindkét rendszer átalakul méghozzá ugyanabba az irányba, és erről lényegesen kevesebb szó esik, mint a képernyő használatról. Az S folyamat oldaláról nézve a kamaszok jóval ellenállóbbá válnak az alvás nyomással szemben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába vannak régóta ébren, kevésbé érzékelik a fáradtság és az álmosság jeleit, így értelemszerűen kevésbé motiváltak arra, hogy korábban ágyba kerüljenek. A C folyamat oldaláról pedig a hormonális éréssel összefüggésben későbbre csúszik a melatonin szekréció esti emelkedése, vagyis annak a hormonnak a termelése, amely a napszaki ritmus egyik legfontosabb szabályozója. Ennek a két változásnak együttesen az a következménye, hogy a serdülő nem csak nem érzi magát álmosnak este, hanem akkor sem tud könnyen elaludni, ha egyébként jó szándékkal korábban fekszik le, hiszen a cirkadián ritmusa által diktált éberség ilyenkor még nem lankadt el. Nos, emiatt a biológiai folyamat miatt állítják alváskutatók és pszichológusok is, hogy a középiskolákban a 9 órási iskola kezdés lenne a legideálisabb.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészen szürreális látvány fogadta azokat, akik idén nyáron a kanadai Williston víztározónál jártak. Egy egész erdővel borított sziget úszott a vizen, majd nyoma veszett. A különös képződmény nagyjából 9800 négyzetméteres volt, vagyis körülbelül két amerikai futballpályányi területet foglalt el. A hatalmas víztározó Brit Columbia északi részén a Szikláshegység közelében található, és a világ egyik legnagyobb ilyen létesítménye egyébként. Július 21-én műholdfelvételen vették észre a szigetet az egyik öbölben, augusztus 5-ére azonban eltűnt a helyéről. Néhány nappal később egy helyi lakos videón is rögzítette, ezúttal a víztározó keletebbre fekvő részén. A furcsa jelenség mögött azonban nem természetfeletti, hanem tudományos magyarázat áll, írja a Rakéta. A tudósok szerint a szokatlanul nagy téli hó és a nyáron lehullott jelentős mennyiségű csapadék is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a víztározó partjáról egy erdős terület konkrétan leszakadjon. A vízszint ráadásul 14 éve nem volt ilyen magas. A szakemberek szerint a különös úszó sziget akár hosszú évek alatt is kialakulhatott, ahogy az úszadékfa és a bomló növényi anyag összetömörödött a part mentén. A fák és a növények összefonódó gyökérzetek közben egyben tartatta ezt a hatalmas, úszó száraz földdarabot. A történet igazán különös része egyébként, hogy a sziget valójában nem tűnt el, csak odébb sodródott. A szeptember 1-én közzétett frissítés szerint a műhold felvételek alapján mintegy 30 kilométerrel északnyugatra került egészen oda, ahol az Ospica folyó a víztározóba torkollik. A helyiek közben más, kisebb leszakadt partrészeket és gyökérlabdákat is láttak lebegni a vizen. Tehát egészen egyszerűen egy úszó szigetről van szó, amely jelenség egyébként világszerte jellemző, például Indiában a Loktak-tó nem csak arról nevezetes, hogy Észak-Kelet-India legnagyobb édesvízi tava, hanem azokról a képződményekről is, melyek a vízfelszín jelentős részét borítják. Ezek a hindu nyelven Pumtisnak keresztelt köralakú képződmények, ugyanis egyfajta különleges úszó szigeteket alkotnak a tó felszínén. Növényzet, homok és bomlófélben lévő szerves anyagok összessége adja ki ezeket a formákat, melyek az idők során megszilárdultak. Felületük szivacsos, ruganyos, gyakran olyan érzést keltenek, mintha egy trambulinon járna az ember. Ezek a szigetcsoportok legtöbbször máig élő organizmusok. Tömegük legnagyobb része ugyanis a jéghegyekhez hasonlóan a felszín alatt található, így aztán a száraz időszakban, amikor a tóvize alacsonyabb, a szigetek alján található élő gyökerek elérik a tómeder alját, és képesek elegendő tápanyagot felvenni onnan. A Loktak-tó teljes felületét több ezer hasonló Pumdisz borítja, vagyis úszó sziget. Ezek és a környező vizek annyira fontosak egyébként az ivóvíz, az öntözés és az élelemellátás szempontjából, hogy ezért kapta a terület a Manipur mentőöve becenevet. Indiában több ezer halász keresi a megélhetését ezeken a vizeken évente 1500 tonna halat fogva. Az úszó szigetek élővilága pedig igen gazdag, több mint 200 vízi növénynek és 400 állatfajnak adnak otthont, többek közt az igen ritka indiai pitonnak. A legnagyobb ilyen szigeten pedig egy nemzeti park is található, melynek az az érdekessége, hogy ez a világ egyetlen úszó nemzeti parkja. Ez ad otthont az igen ritka és veszélyeztetett állatfajnak, a líra szarvasnak is, vagy más néven a táncoló őznek. Nevét onnan kapta, hogy patái és mozgása alkalmazkodtak a sziget ruganyos talajához. Néhány éve már kihaltnak hitték, azonban felfedezték néhány megmaradt példányát. Ennek az állatfajnak a védelmére hozták létre a 40 négyzetkilométert lefedő nemzeti parkot, mint úszó szigetet, amely körülbelül akkora, mint mondjuk Keszthely városa, vagy másfélszeresen a velencei tavunknak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks

0: hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Finnországban rájöttek arra, amit magyar gazdák már régóta sejtenek. A földdel, növényekkel és talajmikrobákkal való kapcsolat a bőrünk és az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. A gazdálkodók számára mindennapos tapasztalat, hogy a talaj nem egyszerűen termesztőközeg, hanem rendkívül összetett élőrendszer. Egyre több kutatás arra utal, hogy ennek a mikrobiális világnak nem csak a növénytermesztésben és a talaj termékenységében van szerepe, hanem az emberi egészséggel is kapcsolatban állhat, írja az Agroinform. A természetben töltött idő sokak számára elsősorban látványt, illatokat és hangokat jelent. Egy séta közben figyeljük a fákat, hallgatjuk a madarakat, érezzük a virágok illatát, mégis gyakran úgy térünk haza, hogy magához a talajhoz vagy a növényekhez alig értünk hozzá. Pedig a kutatások szerint éppen ez a közvetlen kapcsolat lehetne fontos. Már néhány másodperc alatt megváltozhat a bőr mikrobiomja. Mira Grönroos, a Finn Környezetvédelmi Intézet ökológusa és természetegészségügyi kutatója egy kísérletben arra kérte a résztvevőket, hogy 20 másodpercen keresztül dörzsöljék kezüket földdel, tőzeggel és mohával. A vizsgálat után azt tapasztalták, hogy a bőrön található mikrobák mennyisége és változatossága jelentősen megnőtt. Ez a változás még akkor is kimutatható maradt, amikor a résztvevők csapvízzel leöblítették a kezüket. A kezek szabad szemmel tisztának látszottak, mikrobiológiai szempontból azonban jelentős változás történt. Elsőre talán nem tűnik előnyösnek, ha több baktérium kerül a bőrünkre, a mikrobiális közösségek működése azonban jóval összetettebb ennél. Ha sokféle mikroorganizmus él egymás mellett, azok versenyezhetnek egymással, így kisebb eséllyel kerülhetnek túlsúlyba a betegséget okozó baktériumok. A természetes anyagokkal, például a talajjal és a növényekkel való érintkezés tehát hozzájárulhat a bőr mikrobiális változatosságának növekedéséhez. A kutatások alapján ennek nem csak bőrgyógyászati, hanem immunológiai jelentősége is lehet. És hogy mennyi ideig érdemes hozzáérni egy növényhez, vagy megmarkolni egy marékföldet? Nos, a 20 másodperces kontaktus ugyan mérhető változásokat eredményezett, a kutatónő szerint viszont tartósabb hatás inkább a rendszeres, vagy hosszabb természetes érintkezéssel érhető el. Ez érdekes, hiszen nagyon sokan kertészkednek úgy, nem annyira sokan, inkább kevesebben, de kertészkednek páran úgy, hogy kesztyűt húznak, úgy látszik, ez alapján a kutatás szerint, hogy jobb lenne nekünk kesztyű nélkül turkálni a földben. Szóval a kísérlet során a bőr mikrobiotája viszonylag gyorsan visszatért a kiindulási állapothoz hasonló összetételhez. Ez arra utal, hogy nem egyetlen alkalmi találkozás, hanem a földdel, növényekkel, fákkal és más természetes felületekkel való ismétlődő kapcsolat lehet igazán jelentős. A talaj mikrobiális sokféleségéről jellemzően a növénytermesztés, a tápanyagforgalom vagy a talajszerkezet oldaláról beszélünk. Ezek a vizsgálatok azonban arra mutatnak rá, hogy a talajélet és az emberi egészség között is lehet kapcsolat. És még két érdekesség, az egyik finnországi napköziben a gyerekek minden nap több órát töltenek a szabadban, fák és bokrok között játszanak, kötélen másznak, homokvárat építenek, pocsolyákban tapicskolnak, földet és faforgácsot vesznek a kezükbe, a nap végére sárosak lesznek, a kutatók pedig éppen ezért vizsgálják, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. Finnországban jelenleg 43 ilyen intézmény van, amelyik részt vesz ebben a kutatásban, de voltak korábbi kutatások is, például erdei talajt, tőzeget és ültető ládákat helyeztek el egy finn bölcsödei udvaron, ezután azt figyelték meg, hogyan változik a kisgyermekek bőrének, nyálának és bérrendszerének mikrobiális összetétele. A gyerekek 28 napon keresztül rendszeresen játszottak ezen a területen, majd egy év elteltével ismét megvizsgálták őket. Azoknak a gyerekeknek a bőrén, akik az erdő talajjal kialakított udvaron játszottak, egy évvel később is változatosabb mikrobiális közösséget találtak, mint a hagyományos, burkolt udvart használó társaiknál.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több újdonságot, új kütyüt is bemutattak azon a konferencián Berlinben, amely a gyártók technológiai újdonságának legnagyobb európai seregszemléje. Nézzünk rá legalább kettő újdonságra, az egyik egy mobiltelefon, a másik pedig egy laptop. Ami a mobiltelefont illeti, nem az az érdekessége, hogy három kamera van a telefon hátoldalán, hanem az, hogy az egyik kamera kivehető. Ezen kívül ez a mobiltelefon nem csak a szokásos vízállósági tanúsítvánnyal rendelkezik, hanem az úgynevezett legmagasabb szintű, ipari léptékű víz- és porállóság tanúsítványát is megkapta. Az egyszerű víztűrésnél ez annyival komolyabb, hogy még az egy időben több irányból nagy nyomással érkező vízsugaraknak is ellenáll, akár 30 percen keresztül. Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a mobiltelefont legalább három oldalról, vagy három irányból egy jó erős, illetve három jó erős slaggal, vízzel locsolják, 30 percen keresztül, és a mobiltelefon még ezt is kiállja, egy csepp víz sem kerül a belsejébe. Ami pedig a kivehető kamerát illeti, a készülék hátlapján lévő három képleső közül az egyik konkrétan kipattintható, és a mobiltól függetlenül önálló akciókameraként is használható. A modulban természetesen saját kis akkumulátor is van, melynek köszönhetően 40 percen át képes másodpercenkénti 30 képkocka sebességgel videót rögzíteni a 64 gigabájtos külön tárhelyére. Igaz, ez elmarad a neves akciókamerák képességeitől, de figyelemreméltó ahhoz képest, hogy elég csak a telefont vinni az utazás vagy intenzív mozgásformák látványos rögzítésére, írja a HVG. És akkor nézzünk rá a másik kütyüre, amelyről ugye azt mondtam, hogy egy laptop. Biztosan sokan ismerik azt a dilemmát, hogy kisebb vagy nagyobb laptopot vásároljak-e. A nagyobb laptopon kényelmesebb dolgozni, hiszen nagyobb a képernyője, a kisebb viszont olyan kis szolíd, kis helyen is elfér, könnyebb hordozni. Nos, lehetséges, hogy a jövőben megoldódik ez a dilemmánk, ugyanis ezen a bizonyos konferencián bemutattak egy vadonatúj laptopot, amelynek az az újdonsága, hogy a képernyője egyetlen egy gombnyomásra széltében megnyúlik, így az eredmény egy 14 hüvelykes laptop kinyitása után egy 17 hüvelykes képernyő. Az egyelőre koncepcióként bemutatott, azaz működőképes, de kereskedelmi forgalmazásra készen még nem álló notebook 1,6 kg-ot nyom, vastagsága 17,9 mm. Egy ilyen notebook, ha piacra kerül, kedvence lehet a sokat utazó és nagy Excel táblákkal dolgozó üzletembereknek, éppen úgy, mint a tartalomgyártóknak és a kreatív ipari szakembereknek. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, illetve majd már zárjuk mai magazinunkat. Vajon egy katasztrófa, egy globális katasztrófa esetén hol lehetünk a legnagyobb biztonságban? Nukleáris háború, hatalmas vulkánkitörés vagy világméretű járvány, bármit elképzelhetünk. Egy friss kutatás megmutatta, hogy a világ mely területei a legbiztonságosabbak ilyen esetben. Érdekes, hogy vajon mit vettek figyelembe, illetve melyek azok a szempontok, amelyek alapján mondjuk egy ország, vagy esetleg egy kontinens, vagy egy sziget kedvezőbb helyzetben van. Szóval már is hozom a választ, addig lehet esetleg tippelni, hogy mondjuk a kontinensek közül a kutatók melyiket találják a legbiztonságosabbnak, akár egy nukleáris katasztrófa esetén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vajon hol lenne a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a napokban a National Geographic. Bizonyos események, például egy nukleáris háború, egy hatalmas vulkánkitörés vagy egy világméretű járvány óriási csapást mérhetnének az emberiségre. Kérdés, hogy mely területek lennének viszonylag biztonságban? Nos, több jó válasz is van, az imént ugye azt mondtam, hogy lehet tippelni, de ha a kontinenseket nézzük, akkor bizony egy friss tanulmány alapján Ausztrália lehet a bolygó egyik legbiztonságosabb helye egy globális katasztrófa esetén. A kutatók olyan feltételezett eseményeket vizsgáltak, amelyek néhány hónap vagy év alatt a világ népességének több mint 10%-át elpusztíthatnák. Ezek közé tartozik például egy nukleáris háború, vagy egy hatalmas vulkánkitörés, egy világméretű járvány, vagy a globális infrastruktúra összeomlása. Az eredmények azt mutatják, hogy nincs olyan ország, amely minden lehetséges katasztrófával szemben ellenálló lenne, bizonyos tényezők azonban növelik egy társadalom túlélési esélyeit. Ilyen például a fejlett ipari háttér, az élelmiszer termelése való képesség, az energiabiztonság és az, hogy egy ország mennyire függ a nemzetközi kereskedelemtől. A katasztrófák idején gyakran az élelmiszerrendszer jelenti a szűk keresztmetszetet. Egy adott ország termelését például megnehezítheti egy hatalmas vulkánkitörés azzal, hogy napfényt blokkoló részecskéket juttat a levegőbe, a nemzetközi kereskedelmi hálózat összeomlása pedig az importot sodorhatja veszélybe. Ám egyéb faktorok sem elhanyagolhatók, a fejlett ipari háttér például válsághelyzetben lehetővé teszi olyan termékek hazai előállítását, amelyeket normál körülmények között külföldről szereznek be. Na de miért van jó helyzetben Ausztrália? Több szempontból is, állítják a kutatók. A déli féltekén viszonylag elszigetelten fekszik, így távolabb van egy esetleges nukleáris konfliktus valószínű gócpontjaitól. Aztán jelentős mezőgazdasági termeléssel és számottevő energiainfrastruktúrával bír, mérete és változatos éghajlati viszonyai pedig szintén előnyt jelenthetnek egy globális élelmiszerválság idején. A földrajzi helyzet egyébként egyéb katasztrófák esetében is számít, a déli féltekén ugyanis kevesebb aktív vulkán található, ráadásul a nagyobb óceáni területek mérsékelhetnek bizonyos éghajlati hatásokat. Szóval ezek Ausztrália, mint kontinens, illetve ország előnyei, viszont vannak még területek, amelyek a kutatók szerint különleges előnyt élvezhetnek, például a nagyobb szigetek, mert szükség esetén könnyebben elszigetelhetik magukat a világ többi részétől. Ez viszont csak akkor jelent valódi előnyt, ha saját gazdaságuk legalább részben képes biztosítani az alapvető szükségleteket. Japán például fejlett és gazdag ország, de erős külkereskedelmi függősége sérülékenyé tenni a globális ellátási láncok összeomlásakor. Egyébként a kutatás rangsorolt is, Ausztrália mögött Argentinát, Brazíliát és Új-Zélandot nevezte meg a rangsorban. Új-Zélandot ugyan kedvező földrajzi helyzete és mezőgazdasága segíti, de aktív vulkánjai, kis ipari bázisa és a cunamiknak való kitettsége rontja a helyzetét. Argentina és Brazília esetében pedig a nagyobb társadalmi egyenlőtlenség és a politikai instabilitás nevezhető, illetve hozható fel problémaként. Szóval sok szempontból lehet elemezni minden esetre. Érdekes, hogy a kutatók egyáltalán foglalkoznak ennek a helyzetnek is az elemzésével, miszerint vajon hol lehet a földbolygón a legbiztonságosabb egy globális katasztrófa esetén. Ezzel a témával zárom mai magazinunkat, de mindenkinek nagyon kellemes napokat és heteket kívánok. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea, és legyen nagyon kellemes a további rádiózás.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A romló biztonsági helyzet miatt az EU Aspides művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hadihajóinak készültségi szintjét, közölte Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Kallas elfogadhatatlannak nevezte a húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásait, amelyek veszélyeztetik a világgazdaságot. Hozzátette, egyeztetett a szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a szabadhajózás helyreállítását célzó diplomáciai lépésekről. Az EU teljes szolidaritásáról biztosította Szaúd-Arábiát, hangsúlyozva a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás védelmét 2024 óta ellátó misszió továbbra is garantálja a biztonságos áthaladást, írja az MTI. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak. Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a 6-os úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a 6-os úton a kerékpár útra átvezető zebránál található Paks Dunakömlőd autóbuszváróterem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az egyes buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok. Vasárnap üzemkezdettől minden járat újra az eredeti útvonalán közlekedik. Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Gemenc ZRT egésznapos programsorozattal várja a kisvasutak szerelmeseit. A nap fő látványossága az Erdei Vasút lesz, Pörbölyi és Malom telelő között 5 vonatpár közlekedik majd, és a tervek szerint 2 járatot gőzmozdony fog vontatni. A kisvasutazáson kívül a látogatók kiállítások, retroautó és motorfelvonulás, IASZ bemutató, lovas fogatozás, gyermekprogramok, este pedig kertmozi várja. A részletes programokról a Gemenc ZRT turisztikai oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a Dunaföldvári rendőrőrsön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankókat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamerafelvételeket, amelyek igazolták, hogy valóban ott hagyta a pénzt, ami a kassza mellé a padlóra esett. Később látható volt 2 nő a felvételen, aki közül az egyik lehajolt és felvette a címleteket. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására, személyismeretüknek köszönhetően pedig azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a belelakó testvérének adott.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk hetvenkedni.
5: 50.
3: De 52.

0: este 6-ig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: És ezzel kérem, eljött egy újabb toplista ideje. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki kíváncsi arra, hogy hogyan alakul ezen a héten a hivatalos összesítés. Vagyis a top 50 a Paks FM hivatalos lágerlistája, ami az elmúlt egy hét összesítését veszi alapul. A legtöbbet forgatott legnépszerűbb dalok és természetesen újdonságok. A mikrofonnál Olasz Gabi. És nem sokára például Ray, a Where's My Husband a 46-dik lesz majd. Itt lesz Diaz a méreggel a 47-en. Olivia Dean is énekel, hiszen a Man I Need kihagyhatatlan, most a 48-dik lesz majd. Éjjel ott várok rád, a 90-es évek közepén a Hip Hop Boys-tól hallottuk először, aztán hát egy jó 30 év elteltével most halljuk majd Dr. Béres is a Mango Rise előadásában is, a 49-dik helyről, és Bruno Mars, mint többszörös első helyezett, most sereghajtóként nyitja a listát, ez az I Just Might.
0: Top 50 a Paks FM
2: 50-edik.

0: Your husband is coming.
1: Az év elején a Grammy sikereiről népszerűvé vált Ray és a Where's My Husband című dal a 46. helyről szólt. Ez továbbra is a Pax FM top 50-e, és hivatalos lágerlistánk folytatódik, majd olyan dalokkal, mint Ewing, a Moretti a 41. helyre kerül, Loi Get Lucky a 42. A New Level Empire dalokat mindig szeretjük, népszerűsítjük, szívesen forgatjuk, és a Valami legyen most a 43. helyről hallható majd, Zara Larsson Midnight Sun a 44. és jöhet Bíró Csong is. Ez a macska kövön. Ezzel folytatjuk már is a top listát.
2: Top 50. A Pax FM
3: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 42.

Moretti dala szólt a 41. helyről. Ez a Paks FM top 50-e. A hivatalos slágerlistánkon, ha előrébb tekintünk, akkor a Naked és a Portugal The Man Glide című dala szólhat majd a 36. helyről. Rácz Gergő és Orsovai Reni annak idején a dalban mutatkoztak meg, akkori aktuális dalukat az egész ország megismerte, és onnantól kezdve hatalmas figyelem övezte kettejük munkáját. Mind a tiéd lehet, az újdonság a 37. A 38. Marshmello Ellie Goulding duettje szólal majd meg a Save My Love, itt lesz Tolvaj Reni is a Good Without You-val, Miles Smith pedig a State hozza. Ez nálunk most a 40.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 37.

0: Ed és a Portugal The Man Glide című dal szólt a 36. helyről. Ez a Paks FM slágerlistája a top 50, majd olyan dalokkal már vélhetően a következő órában, mint Dr. Bédes Verép Tamás, az ugye nem bántad meg a 31. Benson Boone is itt van, a Mystical Magical a 32. A halott pénz gyerekek nélkül sem maradunk, a 33. lesz mindez. Miley Cyrus az End of the World-ot énekli, és szállítja a 34. helyre. Most pedig Kökény Attila és Rakoncai Viktor érkezik, ja, meg persze Marics Peti, ez a Tutto e Bello.
1: Top 50.
2: A Paks FM 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Magyar Közút végezné a jelenleg a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kezelésében álló autópályahálózat üzemeltetését, amint a szerződést meg tudják szüntetni, közölte a közlekedés és beruházási miniszter pénteken budapesti sajtótájékoztatóján. Vitézy Dávid azt mondta, ennek feltétele, hogy a Magyar Közút visszakapja az ehhez szükséges képességeket, az autópályamérnökségek kulcsait, az út ellenőrautókat, illetve azt a több mint 900 szakembert, aki az autópályák üzemeltetését végzi. A kormány az év végétől szeretné megszüntetni a koncessziós szerződést, de ehhez kell a koncesszor közreműködése is. A jogviták rendezésére nem a magyar bíróságot, hanem egy nemzetközi választott bíróságot jelöltek. Hozzátette, ha az MKIF nem együttműködőbb, akkor elhúzódott több éves választóbírósági pereskedés következhet, írja az MTI. A paksi atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött, tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
3: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek az iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
2: Tavaly Tükröm-Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks Kistérségi Szociális Központnak, folytatta Borbás László igazgató.
3: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
2: Elítélte a szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolnavár megyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fémpajszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a top 50 slágereihez a pakseffm-en.
4: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája 33.

Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Pax FM-en. 31.

0: Manás FM slágerlistája, a Top 50 pedig a második órájában is zakatol tovább. Dr. Béres, Verjéb Tamás, és az Ugye nem bántad meg. Na itt hagytuk abba, ez a 31. volt. Luis Capaldi a Survive-ot hozza majd a 26. helyre, csak hogy gyorsan belecsapjunk a folytatásba. Bája Lex és a Slep, valamint Nagy Bogi közöse megelőzi majd mindezt a Nem hiszek a 27. Lady Gaga The Dead Dance-el képviselteti magát és tudományát, a 28. lesz majd. Dom Maszkod a 29-en, most pedig itt van Raven Lynn, ez a Love Me Not.
1: Top 50, a Pax FM
2: 30.

Luis Capaldi énekelt Survive című dala pedig a 26. lett. És benne vagyunk a top 50 második felébe, pontosabban most lépünk majd bele. Zola innen szép felállni a 21. Sombr Andres a 22. helyről szólalhat majd meg. Rúzsa Magdi a Rúzs című dalát hozza a 23. helyre. Sabrina Carpenter is énekel, a Man Child a 24. És most jöhet a népszerű trió, akik évek óta sikert sikerre halmoznak. Ez a Follow the Flow és a Bessie Ball.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.

0: Szép felállni.
1: Zola, innen szép felállni. Itt hagytuk abba, ezzel ért véget az előző zenei blokk, és a 21. helyről hallottuk ezt az élményt. Nos, folytatódik tovább a Paks FM Top 50-e, majd olyan dalokkal és előadókkal, mint Nové és a Read All About It a 16. helyről, mely felvétel egyébként már biztos vagyok benne, hogy a 3. órákra csúszik át. Lengyel Johanna újdonsága, Egyenes az út című felvétele, a 17. Taylor Swift Opel látja a 18. Itt van a Kuplung zenekar, mely a múlt héten került be először, a Tényleg fáj a 19. Éva Max itt van egy ideje, és vélhetően még marad is, úgyhogy köszöntsük szeretettel, a Love Myself-et.
2: Top 50, most a Paks FM-en. 20.

0: a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat.
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a járási hivatalok szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, míg az érintett hatásköröket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kapja meg, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A döntés célja, hogy a lassúnak és rugalmatlannak ítélt többszintű irányítást egy közvetlen, hatékonyabb szakmai irányítási lánc váltsa fel a NÉBIK és a területi végrehajtás között, elkerülve a hatósági intézkedések korábbi késedelmeit, írja az MTI. Október első hétvégéjéig közlekedik a népszerű Adria Intercity Budapest és Split között. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul, írja az MTI a MÁV csoport közleménye alapján. A rugalmas menetrendnek köszönhetően a járat, amelyen idén már több mint 8600-on utaztak, az egynapos utaktól a többnapos nyaralásokig egyaránt kényelmes megoldást nyújt. Részletek a mavcsoport.hu/Adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu-n és a nemzetközi pénztárakban kaphatók. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak, Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a hatos úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a hatos úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a hatos úton a kerékpárútra átvezető zábránál található Paks Dunakömlőd autóbuszváróterem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az egyes buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok. Vasárnap üzemkezdettől minden járat újra az eredeti útvonalán közlekedik. Elítélte a szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolnavár megyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fémpájszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
7: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Manus FM Top 50-en, hivatalos legelistánk pedig a harmadik órájába lépett, úgyhogy az utolsó zenei 60 perc elindult. Novi, Read All About It, és ezzel hagytuk abba. Az előző percekben ez a 16. volt. Na de akkor, kik vannak itt a legjobb 15-ben? Már is közel a 10-eshez, a 11-en a BSV újdonsága az Always Be Mine. Kamráddal a Hug Yourself is bekerült a top listába a 12. helyre. Dash, Young Fly és az újdonság a Kiskece, mely oly népszerű manapság, a 13. Martin Garrix minden egyes listában itt van valamely felvételével, a Butterflies-ra esett most a választás, a 14. mindez. Freddy pedig hozza a Pain and Glory-t, mely most nálunk a 15.
1: Top 50.
2: 15.

0: Always Be Mine, a BSV dalaszolt a 11. helyről. Ez még mindig a Paks FM hivatalos slágerlistája. Benne vagyunk a legjobb 10-ben, és már látom a 6. helyezettet, mely felvétel egyébként többször első is volt. Ez a Hypaton féle Out of My Head, de itt lesz a TNT is, az újdonság ugye itt alszol címmel. BB Rexa New Religion, a Faithless Insomnia feldolgozás, és sokszor volt első, most a 8. T-Denny hozott egy újdonságot, a Van Valami a 9. Alex Warren is volt már többször első, a Fever Dream most viszont a 10.
1: Top 50 most a Paks FM-en
2: 10.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en.
1: 7.

0: Hypaton, Out of My Head. Ez a felvétel szólt a legjobbak között itt a Top 50-ben a 6. helyről. Hivatalos lágerlistánk pedig zakatol tovább és folytatódik, majd nem sokára az ezüstérmes Tapikkal. A Becky G-vel közös Sorry Papi, egyébként nekem is nagy kedvencem, pár hete került be, és már most ezüstérmes. Kygo Save My Love című dala sem túl régi felvétel itt a Top 50-ben, és most bronzérmes. H és az R&B egy TikTokról népszerűvé vált felvétel a 4. lesz. Hugill Moving to the Sun, hát szintén a TikToknak köszönheti a népszerűségét, és azt, hogy itt lehet, az pedig annak, hogy nagyon jó a dal. Ez az 5.
1: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival.

nagyon kellemes dal Tapik és Becky G közösétől, ez volt a Sorry Papi, ez pedig a Paks FM Top 50-e, és a második helyezetet hallottuk. Na de most, hogy az ezüstérmet is kiosztottuk, vajon ki lehet az arany? Annyit elárulhatok, hogy egy népszerű francia DJ és egy szintén népszerű hölgy, akik mostanában közösen dolgoznak. Gondoljunk csak arra, hogy mekkora siker volt az Eiffel 65 Blue átdolgozásuk. Az volt az I'm Good, Bibi Rexa és David Guetta viszont nem állt még meg. Tőlük az aktuális kedvenc a Sad Girls, és ez lett nálunk most az első.

0: Egy lendületes vidám dal lett nálunk az első a héten a Paks FM Top 50-ében. Bibi Rexa és David Guetta pedig sokat gyere mutatta meg, hogy amikor ők összeállnak és zenélnek, az bizony valódi csoda. Ez volt a Sad Girls, és ez lett az aranyérmes dal a héten. Köszi, hogy lepörgetétek velem a Top 50-et. Tartsatok meg jó szokásatokat, és találkozunk jövő szombat délután is 3 és 6 óra között. Olasz Gabi vagyok. Csodás hétvégét. Csókolom.
1: Ez volt a Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája. Minden szombaton délután 3-tól este 6-ig. Olasz Gabival.

0: mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A romló biztonsági helyzet miatt az EU Aspides művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hadihajóinak készültségi szintjét, közölte Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Kallas elfogadhatatlannak nevezte a húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásait, amelyek veszélyeztetik a világgazdaságot. Hozzátette, egyeztetett a szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a szabadhajózás helyreállítását célzó diplomáciai lépésekről. Az EU teljes szolidaritásáról biztosította Szaúd-Arábiát, hangsúlyozva a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás védelmét 2024 óta ellátó misszió továbbra is garantálja a biztonságos áthaladást, írja az MTI. A Paks kistérségi szociális központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks kistérségi szociális központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
3: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
2: Tavaly Tükröm-Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks kistérségi szociális központnak, folytatta Borbás László igazgató.
3: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is, az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
2: Szeptember 20-án vasárnap rendezik meg a Gemenci Erdei Vasút napját a Pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Gemenc ZRT egésznapos programsorozattal várja a kisvasutak szerelmeseit. A nap fő látványossága az Erdei Vasút lesz, Pörböly és Malom telelő között 5 vonatpár közlekedik majd, és a tervek szerint 2 járatot gőzmozdony fog vontatni. A kisvasutazáson kívül a látogatók kiállítások, retroautó és motorfelvonulás, IASZ bemutató, lovas fogatozás, gyermekprogramok, este pedig kertmozi várja. A részletes programokról a Gemenc ZRT turisztikai oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Elítélte a Szekszárdi járásbíróság azt a két férfit, akik társukkal együtt rátámadtak egy helyi lakosra és a segítségére sietőkre Tolna vármegyében. A bírósági tényállás szerint a konfliktus még 2024. szeptemberében egy helyi rendezvény után kezdődött. Az ittas elkövető két társával követte áldozatát annak házáig, ahol az utcán bántalmazták őt. A támadó egy fémpájszert is a sértett felé dobott, miközben az életét fenyegette. Amikor két szomszéd a megtámadott segítségére sietett, az elkövető a pajszerrel megütötte az egyik közbeavatkozót, majd a helyszínre érkező édesapát már egy ásóval fenyegette meg. A bíróság csoportosan felfegyverkezve elkövetett garázdaság és testi sértés miatt az egyik vádlottat 1 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre, míg társát 10 hónap 7 hónapnyi végrehajtandó börtönre ítélte. Harmadik társuk ügyében még nem született döntés.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Fox FM slágereivel. Fox FM összeköt. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Magyar Közút végezné a jelenleg a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kezelésében álló autópályahálózat üzemeltetését, amint a szerződést meg tudják szüntetni, közölte a közlekedés és beruházási miniszter pénteken budapesti sajtótájékoztatóján. Vitézy Dávid azt mondta, ennek feltétele, hogy a Magyar Közút visszakapja az ehhez szükséges képességeket, az autópályamérnökségek kulcsait, az út ellenőrautókat, illetve azt a több mint 900 szakembert, aki az autópályák üzemeltetését végzi. A kormány az év végétől szeretné megszüntetni a koncessziós szerződést, de ehhez kell a koncesszor közreműködése is. A jogviták rendezésére nem a magyar bíróságot, hanem egy nemzetközi választott bíróságot jelöltek. Hozzátette, ha az MKIF nem együttműködőbb, akkor elhúzódott több éves választóbírósági pereskedés következhet, írja az MTI. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak, Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a 6-os úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a 6-os úton a kerékpárútra átvezető zebránál található Paks-Dunakömlőd autóbuszváróterem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az egyes buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok. Vasárnap üzemkezdettől minden járat újra az eredeti útvonalán közlekedik.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Első dobás néven családi kosárlabdanapot szervezett az újonnan létesült Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület múlt vasárnap délelőtt az Érsekkertben. A sportos délelőttön interaktív ügyességi feladatok, ingyenes ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó és még sok érdekesség várta a kisgyermekes családokat, melyet a Tarka SC Szekszárd U16-os lányok demo bemutatója és a Paksi Atom Erőmű SE fiatal játékosainak ügyességfejlesztő játékos foglalkozásai színesítette. A nap célja az volt, hogy a kosárlabda iránt érdeklődő gyerekeknek ízelítőt adjanak a sporták szépségeiről, és bemutatkozott a kis koboldok leendő edzője, a Paksi Atom Erőműese utánpótlás kosarasaival is foglalkozó Pálfi Katalin. Borboláné Fritz Szandra, a Kalocsai Koboldok Kosárlabda Egyesület alapító elnöke rádiónknak elmondta, elsősorban kisgyerekeket várnak a koboldok edzéseire.
2: Elsőként úgy gondoltuk, hogy nagyon jó kezdés lenne ennek az egyesületnek, hogyha csinálnak egy családi napot, ami egy-egyben a kosárlabdáról szól. Ezért megszerveztük a Kalocsai Koboldok Kosárlabdaegyesület által az első dobás kosárnapot. Úgy építettük fel, hogy legyenek idézőjelben profik, ugye, akik még tanulják a kosárlabdát, de megmutathatják, hogy mivé fejlődhet az a kisgyermek, aki elkezd kosarazni. Valamint ők is kapjanak esélyt arra, hogy kosarazhassanak, megfoghassák a labdát, dobhassanak, az ügyességüket kipróbálhassák, és megszeressék ezt a sportot, lássák, hogy milyen jó kis élményt ad. Elindítjuk az edzéseket októbertől, várjuk a jelentkezőket. Paksról a Pálfi Katalin fogja tartani nekünk az edzéseket, aki ugye már elég tapasztalt és nagyon ügyes a gyerekekkel, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon sokan lesznek, és jól fog működni ez a kis egyesület. Elsőként a piciknek szól, tehát az 5-6 éves korosztálynak, ezen kívül természetesen egy picivel nagyobb gyerekeket is szívesen látunk. Nagyon szeretnénk eljutni odáig, hogy olyan kis kosarasokat tudunk nevelni, akik tovább mehetnek Paksra az atomerőmű esehez, valamint Szekszárdra, a Tarka SC Szekszárdhoz, mint utánpótlás kosarasok. Bízunk benne, hogy sikerül valamilyen együttműködést kialakítani a két csapattal, és tovább tudjuk vinni ezt Kalocsán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a járási hivatalok szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, míg az érintett hatásköröket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kapja meg, jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő. A döntés célja, hogy a lassúnak és rugalmatlannak ítélt többszintű irányítást egy közvetlen, hatékonyabb szakmai irányítási lánc váltsa fel a NÉBIK és a területi végrehajtás között, elkerülve a hatósági intézkedések korábbi késedelmeit, írja az MTI. Október első hétvégéjéig közlekedik a népszerű Adria Intercity Budapest és Split között. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul, írja az MTI a MÁV csoport közleménye alapján. A rugalmas menetrendnek köszönhetően a járat, amelyen idén már több mint 8600-on utaztak, az egynapos utaktól a többnapos nyaralásokig egyaránt kényelmes megoldást nyújt. Részletek a mavcsoport.hu/Adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu-n és a nemzetközi pénztárakban kaphatók. A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
2: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskola évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
1: Tavaly Tükröm-Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks Kistérségi Szociális Központnak, folytatta Borbás László igazgató.
2: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Egy ifjú tehetség, akit ígértem, Kelemen István német kérő. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Busszal közlekedsz Paks és német kör között?
2: Általában kocsival szoktam. Oh, már megvan.
1: Hát mert hogy 18 éves vagy, ezt jó előre beharangoztam. Német kérről érkeztél, és nem mellesleg a Paksi Vakbottyán gimnázium 12. évfolyamos tanulója vagy. Milyen órád lesz pár perc múlva?
2: Egy dupla irodalom, ma kezdek.
1: Akkor az első irodalomról most elkéreckedtél.
2: Igen, igen.
1: De tudják a tanáraid, hogy miért vagy itt?
2: Tudják. Uh-huh. Az osztályfőnökön pont az irodalom tanárom így végképp tudja.
1: A kitüntetésről is tudnak, gondolom én.
2: Igen.
1: Mert hogy Magyarország tehetsége kitüntetést vehettél át a belügyminisztériumban. Szívből gratulálunk, ebből az alkalomból invitáltunk ide a stúdióba. Milyen érzés egy 18 éves fiúnak átvenni egy belügyminisztériumban egy kitüntetést?
2: Felemelő, ha mondhatnám így.
1: Tényleg?
2: Kicsit érdekes is, mert hát nem gondolná az ember, hogy ott lehetsz csak így.
1: Uh-huh. Na, akkor meséld el, hogy milyen

0: a beszélgetésbe.
1: Igen, itt voltam én is.
0: Itt voltál te is, meg hát egyébként is jártál már itt a Cellőkésekkel, no, de vissza a kitüntetéshez. Magyarország tehetsége, és el kell mondjam a hallgatóinknak, akik videóban nem tudnak minket követni, hogy hát egyrészt az aranyéremben ott van, ott lóg a nyakadban megmutatható, gyönyörű, jaj, de szép, ú, de gyönyörű, igen, a szilvásváradi 3D íjász világbajnokságon, az U21-es kategóriában szerezted ezt a világbajnoki aranyérmet, nem az első VB érmed egyébként, ezt tegyük hozzá. Ami pedig az okleveledet illeti, az van ráírva, hogy valóban ez van ráírva, hogy Magyarország tehetsége.
1: Így igaz.
0: És azt is elárulhatjuk, hogy mindezt második alkalommal kaptad meg, mert 2024-ben is.
1: Igen.
0: Akkor milyen érzésekkel 16 évesen mentél a díjért Budapestre? Akkor te vetted át?
1: Akkor én voltam ott, volt időm átvenni, és hát hasonlóképpen történetett az is, hogy kicsit olyan átvitt érzés volt. Szóval, hogy nem tudná elmagyarázni az ember pontosan, hogy mit érzett akkor.
0: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár a 2 évvel ezelőtti ünnepségen kétel leszünk arról beszélni, mert ott voltál.
1: Igen.
0: Kik voltak ott, és mégis hogyan zajlott, de hát azért tisztázzuk, hogy miért kaptad ezt az elismerést.
1: Mert hát pontosan ezt az elismerést a tavalyi évi tanulmányi eredményeimért kaptam, 4,8-as és a fölöttért, és természetesen a akkori Európa-bajnoki teljesítményemért kaptam.
0: Amit ijászkodásban szereztél. Már 16 évesen. Illetve már tulajdonképpen...
1: 17 évesen, mivel tavaly
0: eredményt számít. Okay. Ez a mostani. Igen, ez a mostani. Jó, tehát tulajdonképpen a tanulmányaid, a tanulmányi eredményeid és a sport eredményeid, egyébként úgy tudjuk, hogy erre a díjra és elismerése pályázni lehet,
1: igen.
0: És te bátran pályáztál.
1: Igen.
0: Én nem tudom, hogy egyébként van-e Paksol még olyan diák, aki ezt megcselekedte volna az elmúlt években, és Magyarország tehetsége kitüntetést kapott volna. Tudsz erről?
1: Nem tudok róla, hogy lenne.
0: Mit szóltak a tanáraid?
1: Hát büszkék voltak, meg gratuláltak mindenki, gondolom. Nem mindenkinek van ugye ilyenje.
0: Hát nem mindenkinek. Nagyon-nagyon szép ez az oklevél, ami egyébként egy gyönyörű keretben van, és fel is állítottuk, hogy egy szépen díszelegjen melletted, úgyhogy akik a videó podcastben kísérnek bennünket figyelemmel, azok ezt láthatják. 2 évvel ezelőtt milyen volt ez az ünnepség, ahol átadták neked ezt az elismerést?
1: Puccos.
0: Puccos?
1: Mondhatnám így.
0: Mennyi fiatal volt, és hány korosztályban?
1: 2 évvel ezelőttről nem tudok beszélni így, de mostaninál 800 beadott
0: pályázat
1: volt, igen, és abból összesen 54 ember vett át.
0: Az igen, na ezt köszönöm, ezt a számot, ezt nem tudtuk, ez nagyon jó, ez aztán tényleg mutatja, hogy ez nagyon szép eredmény. Mit gondolsz, mi volt a húzó? A 4,8-as átlag, nem hinném, vagy inkább ez a világbajnoki.
1: Ez az első helyzet.
0: Ez az első helyezés, igen. Igaz? Hát, de egyébként pedig igen, és amikor ráadásul átveszed, akkor vagy át kellett volna venned, akkor egy újabb aranyat szereztél. Az ijászkodás, úgy emlékszem, hogy a te életedben egészen érdekesen jött, mert hogy apukádon keresztül.
1: Így igaz.
0: Na, mesélj.
1: Hát úgy történt, hogy 4 éves koromban megjelent apukám otthon egy íjjal, és első látás a szerelem.
0: Mert apukám megjelent egy íjjal. Miért visz haza valaki? Egy apuka miért visz haza egy íjat?
1: Hát elkezdett ijászkodni. És hát nekünk is kellett akkor egyből.
0: Aha, ja, hát akkor igen. Akkor ha apának van, akkor a kicsinek. Én kaptál valami játék íjat először?
1: Hát ilyen kis, nagyon-nagyon kezdő íjat. Uh-huh. Egy gyerekeknek valót. Igen, mondhatni játék íjat.
0: És apának egyébként honnan jött az ihlet? Azt tudod?
1: Egyik munkatársa a bizonyos sportegyesületnek volt akkor a vezetője, a Vártának, Nagy Dorogon, és tőle kapta az ihletet, hogy lehet így mondani. Aha.
0: És akkor apával elkezdtél 4 éves korod után kijárni, akár az ijász pályára, vagy annak szélére?
1: Hát először otthon kezdtem el, bálára természetesen, mivel az íj még nem ment át rajta, és hát gyakoroltam, és eljártam versenyekre, ilyen kis úgymond buli versenyekre, megszeretni az íjászatot apával együtt. És hát ugye akkor az egész család jött már.
0: És hány évesen voltak az első komoly eredményeid, amikor azt mondták, hogy hát nagyon jól lősz, ebből lehet valami?
1: 9 évesen nyertem az első országos bajnokságomat.
0: Uh-huh.
1: Akkor még ugye kicsiként.
0: Akkor még kicsiként, és azóta azért el kell mondjuk a hallgatóknak, hogy többek között azért nem soroljuk fel az összes eredményedet, mert nagyon

0: sok díjat és érmet nyertél.
1: Igen.
0: Nyilván a világbajnoki arany a legjobb, amihez hozzá kell tegyem, hogy úgy tudjuk, hogy ha a felnőtt kategóriában, hogy a felnőtt kategóriában a mostani szilvásváradi világbajnokságon ezzel az eredménnyel a második lettél volna.
1: Így igaz.
0: Na, hát akkor mi következhet még ezután? Olimpia?
1: Az egy egész távoli jövő lehet, de még nincs kizárva. Uh-huh. De én inkább lőni szeretek magát az élményt. Azokat az érzéseket, mikor lősz.
0: A 3D íjászat nem olimpiai sportág, az íjászat viszont tudjuk, hogy az.
1: Igen.
0: Mi az, amiben te az olimpiára ezzel a tudással ki tudnál jutni?
1: Hát jelen pillanatban még kijutni se tudnék, ezt be kell vallani, azért külföldön igen-igen erős támogatási rendszer van ezzel kapcsolatban. De mondjuk egy 5-10 éven belül meg lehet már kísérelni szerintem a kijutását.
0: Más íjat kell ahhoz használnod, és más célpontokat kell lőnöd?
1: Hát más célpontok más célpontot, ugye 70 méterre helyezett 120-as vesszőfogóra kell lőlapra lőnöm, de I kategóriát nem kell váltanom, mert már most ugyanazzal lövök.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És a Cellőkkel-IASZ Egyesületen belül, a Paksi Egyesületen belül ezt tudnád gyakorolni? Tehát elképesztő eredményeket hoznak a cellőkések az elmúlt években, ezt tudjuk, nagyon komolyan veszitek, és nagyon igen, szeretitek ezt a sportágat. Egyébként ez mindig lejön, amikor itt vannak a sportoló társaid. Tehát a cellőke fel tudna téged akár készíteni, vagy mást egy olimpiára?
2: Szerintem fel tudna, igen. Uh-huh. Igen, erős szakemberek vannak így a cellőkébe.
1: Aha. És mi a helyzet a tanulással? Nem sok fiú mondhatja el magáról, hogy 4,8-as az átlaga, mindig is jó tanuló voltál?
2: Igen, szerintem mondhatjuk ezt.
1: De mi, leülsz és bemagolod, vagy megmarad a fejedbe? Mert ott szokták mondani, hogy ez a két kategória van.
2: Hál' Istennek, megmarad a fejembe. Nagyon sokat nem szoktam tanulni azért, aha, csak ami fontosabb dolgozatra.
1: És olvasol is? Szeretsz olvasni? Vagy azt megint kevésbé?
2: Nem szoktam.
1: Látom a szemedben már most. Tehát ami elhangzik az órán, az megmarad a fejedben, és nem azt mondom, hogy abból vígan megész, de ez a típus vagy.
2: Igen.
1: És mi a kedvenc tantárgyad? Van ilyen?
2: Hát nagyon nincs.
1: Jó, az ijászatot nem ér mondani.
2: Már azt akartam.
1: Igen.
2: Töri óra? Talán.
1: Talán a töri óra. Mi leszel, ha nagy leszel? Mert hát 18 éves vagy, itt tulajdonképpen december, január környékén be kell adni a jelentkezési lapokat.
2: Igen. Hát ilyen agráripari mérnök kire szeretnék elmenni, szóval valahol ott szeretnék elhelyezkedni is majd, de hát ahogy hozza majd a sors.
1: Az agrárium azért érdekel, mert úgymond vidéki vagy, és esetleg gazdálkodással foglalkozik a család?
2: Papám foglalkozik vele, és nála szoktam besegíteni. Uh-huh. Sokszor.
1: És mit segítesz?
2: Hát a gépeket kezelni, főként uh-huh, traktorozni, aha, vetni, szántani, uh-huh, meg ilyenek.
1: Tehát földeken dolgozni.
2: Igen.
1: Aha, tehát így jön az agrárium. Na hát ez nagyon szép, és azzal is van terved, vagy most inkább az IASZ olimpia egyszer valamikor leveg a szemed előtt?
2: Hát inkább az is kategória. Aha. Szóval hogy ugye először meg kell teremteni az alapot hozzá, anyagilag is, és ezért gondoltam erre.
1: Uh-huh. Ami egyébként visszatérve a sportra, ami a sportot illeti, mi a helyzet a korosztályodban egyébként? Tehát, hogyha így a 18 éves fiatal lányokat, fiúkat nézzük, mennyien sportolnak, mit gondolsz? Hány százaléka a te korosztályodnak? Arra vagyok kíváncsi, hogy akár az osztályodból, vagy az évfolyamodból, szerinted hány százalék sportol bármit is?
2: 20 százalék talán.
1: Aha, 20.
2: Körülbelül.
1: Uh-huh. Az kevés.
2: Kevés.
1: Az nem sok. Bár lehet, hogy ez úgy van, hogy kisgyerekkorban talán többen, és aztán úgy elhagyják.
2: Igen.
1: Lehet, hogy ez a jellemzőbb. És szerinted miért?
2: Időhiány. Vagy igazából másra szeretnék fordítani az idejüket.
1: Aha.
2: Érdektelenség.
1: És talán. Neked, és te miért maradtál meg? A sikereid miatt maradtál meg az ijászkodásnál szerinted?
2: Hát ha lehet úgy mondani, mint a cellőkések 90%-a, hogy függő vagyok az ijászatra.
1: Aha.
2: Szóval enélkül nem tudom elképzelni, hogy tudnék élni.
1: Minden nap a kezedbe veszed az íjat?
2: Igyekszek. Minden nap. De heti 5-6-szor biztos.
1: Uh-huh. És akár otthon is gyakorolsz? Van valami kis pályád? Saját hát, gyakorló tered? Vagy azért ez már nem így működik a komoly íjaknál?
2: Mondhatni, hogy nem saját, de német kér polgármesterével egyeztetve lett, és megengedi, hogy a foci pályánkon lőhessek 70 métert. Mert ugye csak ott tudok jelen pillanatban.
1: Horváth Erika polgármesterasszonyról van szó.
2: Igen.
1: Németkér polgármesterasszonyáról. Hol engedte ő meg, hogy lőjél?
2: A focipályán.
1: Ó, hát ez csodálatos. De milyen jó, hogy a településed első embere is odafigyel erre.
2: Igen.
1: Hogy téged kéne ebben segíteni. Tehát a focipályán, kimész a focipályára, nincs ott senki. És hát akkor mi történik? Oda viszel egy szalmabálát? Vagy mi történik?
2: Kiviszek egy lőlapot, meg egy állványt, amire felrakatom a úgynevezett polifont, ez egy ilyen szivacsos anyag, ami megfogja a vesszőt, és arra 70 méterre kimért távon lövök.
1: Uh-huh. És akkor, hogyha kimész így a focipályára, ha már polgármesterasszony volt ilyen kedves és megengedt, akkor mennyi ideig vagy kint? Mennyi ideig lősz?
2: Hát ez naptól függ, van, mikor kint vagyok csak egy órát, van, mikor 3 órát, uh-huh, mikor hogy engedi az időm.
1: Na de figyelj, kedvem. Amikor 3 órán keresztül lövök, ellövöm, oda gyalogolok, összeszedem, visszamegyek. Ez így néz ki?
2: Igen, pontosan.
1: Aha. Tehát nincsenek neked még ilyen kis futárjaid?
2: Nem,
1: vagy?
2: De hogy is.
1: Nem. Annyi séta kell különben is. Aha, és mi számít egy jó gyakorlási napnak, amikor mondjuk 5-ből 4 a közepébe talál?
2: Sokan azt hiszik, hogy igen, de nem. Akkor számít jó napnak az edzés, amikor a edzés elején kitűzött célt teljesíteni tudom.
1: Na jó, de mondj egy célt.
2: Hogy finomítani szeretnék az oldásomon, például, hogy ne annyira erősen engedjem el, és ezt meg tudom 12 vesszőből 7-nél 8-nál megcsinálni, akkor már ez egy sikeres edzésnek mondanám.
1: Mert ez például cél nálad, vagy minden ijásznál, hogy finomodjon az oldás?
2: Hát az egész technika, hogy ez egy erős, de mégis lágy mozgás. Uh-huh. Szóval nem lehet feszülten csinálni, mert akkor elkezded rángatni.
1: És minél lágyabban tudod majd csinálni, annál pontosabb lesz a célzás?
2: Hát az első kezet meg kell erősíteni, de a hátsó oldási oldókezet azt viszont lágyítani kell minél jobban. Uh-huh. És ezt az összhangot kell összerakni.
1: Oké, tehát akkor ez nem úgy működik, mint ahogy mi dárcozunk hétvégén a baráti társasággal, hogy ki tud minél többször a közepébe hanem nagyon sok apró technikai dolog van, igen, amit te egy edzés alatt úgymond fejlesztesz. Egyébként az erőllétedet is szoktad edzeni? Vagy azt igazából az ijászok annyira nem...
2: Mobilitációs gyakorlatokat szoktak főként az íjászok, de én néha napján lejárok edzeni.
1: Milyen gyakorlatokat?
2: Ilyen mobilitációs.
1: Az mit jelent?
2: Súlyokkal, ugyebár a tartó között erősíteni, akkor megfogjuk, kitartjuk előre, minél tovább tartjuk. Ilyen, nem tudom pontosan, hogy hívják ezt a nagy labdát, amit szoktak.
1: Medicinlabda? Vagy?
2: Nem.
1: Ja, amin hát így ücsörögni lehet?
2: Ücsörögni is, igen, lehet, meg ilyeneket.
1: Hát irodisták gyakran ücsörögnek ilyen nagy labdákon, igen, azon, igen, mit csinálnak?
2: Hát így rátérdelnek.
1: Stabilizációs gyakorlatok esetleg?
2: Törzs gyakorlatokat főként. De hát minél stabilabb legyen maga az beállás.
1: De hát a 3D ijászatban tulajdonképpen sokat gyalogoltok, nem?
2: Ott sokkal többet, igen. Mert ugye az erdőn keresztül történik, nem pedig egy focipályán főként.
1: Na, ezért gondoltam, hogy bizonyos erőlét karbantartás szükséges, de mondjuk figyelj, hogyha a németkéri focipályán az ellövött íjakért állandóan el kell sétálnod, azzal mert tulajdonképpen lehet, hogy többet sétálsz, mint én egy nap alatt.
2: Hát egy ilyen edzésen szerintem egy ilyen 6-7000 lépés biztos, hogy megteszek.
1: Igen, igen.
2: Csak az edzésen.
1: Az igen. Az elég. Az nagyon jó. Illetve hát nem tudom, hogy mi mire elég, meg hogy egy olimpiára való felkészülésre mi lehet elég. 18 éves vagy 2026 van. Mégis meg tudnád-e nekem mondani, hogy körülbelül melyik olimpia jöhet szóba? Vagy ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon...
2: Távol jövő még nagyon.
1: Távol jövő.
2: Én még nem látom így közelre. Uh-huh. Még sokat kell lőnöm, nagyon. Nagyon-nagyon sokat.
1: Nagyon-nagyon sokat, de ez nem esik nehezedre ezek szerint.
2: Hát igyekszek.
1: És így a szilvásváradi világbajnokság után mi lesz a következő fontos versenyed?
2: Most 2 hét múlva az országos bajnokság. Uh-huh. A pály országos bajnokság.
1: Voltál már országos bajnok, mire számítasz most a te korosztályodban?
2: Hát egy első-második helyzetre.
1: De egyébként az országos bajnokságon egyáltalán a te korosztályodban mennyien vannak?
2: Évtől függ, uh-huh, de ha jól tudom, most 80 leszünk.
1: Uh-huh, 80 lesztek. Jó, hát abból teljesen jó lesz, hogy elhozod az első helyezést, nekünk megfelel.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Suli nyugi program, nekem annyira tetszik a neve, és soha életemben nem hallottam róla, meg kell, hogy valljam. Stresszkezelés kis- és nagyiskolásoknak, kíváncsi vagyok, hogy miről van szó. Vendégeim, nagykövetek és trénerek a Suli nyugi programban. Anu Léva Hajnalka, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szia Andi, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát mi már nagyon régóta ismerjük egymást.
2: Igen, ősidők óta.
1: Igen, sajtószóvivőként veled dolgoztunk együtt évekig, amikor a Mezőföldvíznél dolgoztál. Igen. Hát ismert vagy, mint szertartásvezető is. Igen. Itt voltál a Futarul ezzel is.
2: Pontosan.
1: Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sokoldalú vagy, és nem is lepődtem meg, hogy a Suli nyugi programhoz is közöd van, de mindjárt kibeszéljük. És Pap Emesét is üdvözlöm, szervusz, szia!
3: Szia, jó reggelt!
1: Te Dunaszentgyörgyön élsz, vagy csak onnan származol?
3: Dunaszentgyörgyön élek, igen, a családommal. Én nem idevalósi vagyok, én sümegi vagyok. Egy kicsit messziről, de a férjem paksi, tőzsgyökeres paksi.
1: Na tessék, ezt is megtudtuk, és a Suli nyugi programban úgy tudom, hogy többek között azért is veszel részt, mert egy picit a terület, amivel foglalkozol, kapcsolódik?
3: Igen, én tanácsadó szakpszichológus vagyok, Szekszárdon dolgozom pedagógiai szakszolgálatnál, és napi szinten találkozok a stressz annak a mindenféle kisebb, nagyobb bajaival, hogy mit, hogyan lehet ezzel csinálni, úgyhogy így kapcsolódom én is a Suli nyugihoz, uh-huh. És köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt beszélhetünk, úgymond népszerűsíthetjük, és hogy nem csak Budapesten ismerjék meg ezt a programot, hanem itt vidéken is, Pakson és környékén, mert hogy mi most ide hozzuk a nyugalmat.
1: Ah, igen, de jó, tényleg, itt most érzem a feelinget, tényleg, hogy megnyugodtam, ahogy jöttetek, hát akkor ismerjük meg a Suli nyugi programot. Mi ugye úgy, hát kommunikáltuk a hallgatóink felé már tegnap este óta, hogy stresszkezelés kis- és nagyiskolásoknak. Miről szól a Suli nyugi program, Évi?
2: Alapvetően ez egy országos program, ami mögött egy alapítvány áll, tehát teljesen önkéntes alapon működünk, úgy, mint nagykövetek ebben a programban, és alapvetően, ahogy mondtad is, kis- és nagyiskolásoknak viszünk el stresszkezelés és kiégés megelőző programokat, és mindemellett ugye szeretnénk fókuszálni a felnőttekre is, ugye pedagógusokra itt alapvetően. Viszont. Úgyhogy az a célunk, hogy mivel ez egy ingyenes program egyébként, amit sokan nem tudnak, ezért így szeretnénk bejutni, illetve eljutatni a gyerekekhez ezeket a programokat, ami igazából abban segít nekik, hogy az őket ért váratlan változásokat, ami gyerekként érheti őket. Lehet ez egy szülői vagy családi háttér, vagy az is lehet, hogy egy sportverseny, vagy akár egy vizsga, vagy dolgozat előtt, ami bennük keletkezik, hogy azt le tudják kezelni, úgy, hogy akár az iskolában, vagy a szünetben vannak. Ugye a sport az egy nagyon jó eszköz, amit említettél, de nem lehet kiszaladni az óráról, ugye?
1: Uh-huh. Igen, nagyon érdekes a felsorolás, amit mondtál, mert a Suli nyugi program nevének hallatán, megmondom őszintén, nem arra asszociáltam először, amikor én először hallottam a programról. Neked köszönhetően, hogy a matek óra vagy a matek doli előtt ne stresszeljen a gyerek, hanem esetleg azokra az agresszív formákra, amelyek az utóbbi években megjelentek iskolákban, nem csak Európa szerte, hanem világszerte, emese.
3: Ezt azzal egészítenem ki, hogy amit mi most itt, amiről mi most beszélünk, erről az ingyenes 45 perces Suli nyugi tréningről, ez a legalap, ez a kezdő vagy a nulladik lépés, erre még nagyon sok tréning épül, és amiről te is beszélsz, és amit nagyon sajnos tapasztalunk, az iskolai bántalmazás, bullying is, az is már egy erre ráépülő tréningnek lesz a témája, és ugye ezzel is foglalkozik a Suli nyugi. Mert hogy a Suli nyugi főüzenete szerintem az, hogy stresszmentes életben, iskolákban nem hiszünk, mert olyan nincsen, viszont az, hogy mit tudunk tenni a stresszel, mi az a stressz, milyen jelei vannak, miben mutatkozik meg a testünkben, milyen jelei vannak ennek, azzal tehát, hogy ezről tudunk a tréning során beszélni, és ilyen apró kis képességmorzsákat, vagy eszközöket úgymond mutatunk be, és próbálunk ki ez alatt a 45 perc alatt az osztályban a gyerekekkel, hogy hogyan kezelhető a saját feszültségünk, a saját stresszünk, mert a fő üzenetünk az, hogy te vagy a tested kapitánya, te tudsz ezzel mit kezdeni, és hogy ez igenis, hogy jótékony hatással van a mindennapjainkra és a mentális jólétünkre, gyerekeknek és felnőtteknek is.
1: Hogyan működtök? Bejelentkeztek általános és középiskolákba is akár, vagy kimondottan általános iskolákba? Időpontot kértek?
3: Ez már megtörtént. Egy ilyen általános bemutatkozó e-mailt küldünk szét az iskoláknak, amiben leírjuk röviden, hogy mi az a sulinyugi, amit fontos szerintem elmondani, tehát, hogy ez egy ingyenes tréning, helybe kimegyünk az iskolákba, és a másik, ami az iskolák szempontjából fontos, hogy maga ez a képzés, vagy ez a tréning, ez az oktatási hivatal által akreditált van engedélyünk erre, hogy az iskolák sokszor ugye azt mondják, hogy most nem tudjuk, hogy milyen civil szervezetet lehet, vagy nem lehet beengedni, de hogy a sulinyuginak megvan úgymond a zöld jelzése, hogy mehetünk, és hogy igen, itt történik a kapcsolatfelvétel, hogy mi direktben megkeressük az iskolákat, illetve az iskolák is kereshetnek akár a sulinyugi honlapján keresztül, mert hogy ott van úgymond tréner kereső térkép, ahol megvan, hogy Magyarországon hol vannak önkéntes trénerek, mint én is, meg az Évi is, és nekünk, ha írnak, telefonálnak, akkor egyeztetünk időpontot, amikor ki tudunk menni az iskolákba.
1: Gondolom nem csak paksi iskolákba, Évi, mert hogy itt a Györkönyi polgármester úrral már egyeztettél. Nagyon bírtam, polgármester úr, csak elmondom a hallgatóknak, mondta, hogy hát az iskola mellett van a
3: hivatal.
1: Polgármester hivatal, oda is jöhetnétek.
3: Kiégés megelőzéssel, igen, tud menni.
2: Óriási. Egyébként nincsen ennek semmi akadálya, ugyanis a sulinyugi nem csak az iskolára fókuszál, hanem cégekhez is tud programot vinni, ugyanis a tagjai, illetve megalapítói egyébként egyetemi oktatók is, kutatásokat is végeznek, és tehát ennek a programnak egy nagyon megalapozott háttere van. 5 budapesti iskolában végeztek kutatásokat 422 gyerekkel, 200 pedagógussal, és ezen belül pedig 800 közreműködővel. Szóval ez egy megalapozott program, és jól ki van találva, minden korosztályra lebontva.
3: Uh-huh. 3 korosztályra, igen. Van a manóstressz, ez az 1-től 4. osztályig, és akkor itt mondanám, hogy múlt pénteken voltunk a Deák Ferenc általános iskolába itt Pakson. Szóval
2: megkezdtük az
3: nagyon, igen, megkezdtük az idei tanévet, és hogy nagyon... szerintem nagyon-nagyon-nagyon aranyosak voltak, és nagy, tehát nyitottsággal, aktivitással fogadtak bennünket, úgyhogy külön köszönet Olá Szilvi néninek, az osztályfőnöknek, mert hogy nagyon kis aranyosak voltak. Rengeteg ötletük volt, és már tudásuk volt, amit tulajdonképpen mi most egy kicsikét kanalizáltunk, és kicsikét kimondtuk azt, hogy ez most, ez tényleg ez a stresszről szól, ennek ez a jele, és akkor ezzel mit tudunk csinálni. Kipróbáltuk ezeket az apró kis eszközöket, stresszkezelő eszközöket, mint például énekeltünk, mert hogy az éneklés, zenehallgatás is egy nagyon jó stresszoldó, akkor progresszív relaxációt az ő korosztályuknak átfogalmazva az izmaink megfeszítése és elengedése, mert hogy ennek van elméleti háttere is, hogy ez valóban hat, vagy a firkálás, amitől én mindig libabőrös vagyok, hogy annyira koncentrálnak és firkálnak az adott lapra, mert hogy igen, a belső feszültségünket ki tudjuk tenni firkálás során arra a lapra. Tehát magunkból hogyan tudjuk levezetni, mert hogy ez a cél, hogy ezt kipróbáljuk. És hogy hangja is volt, ugye, hogy hogy sercegett a ceruza alapon.
2: Ezt nektek is ajánljuk egyébként, tehát hogyha túl feszültek.
1: Nekünk rádiósoknak.
2: Nektek rádiósoknak csak igen. Egy papír, és egy ceruza kell hozzá, semmi
1: egyéb. Ide készítek egy ilyet.
3: Ráírom. Utána még össze is lehet gyűrni, és ki lehet dobni, széttépni.
1: Akkor mindig legyen friss, és mindig a tetejére írom, hogy a sulinyugi küldi nektek. Ajánlására. Nagyon érdekes, amit mondotok, és egyébként közben látom, miközben Emese meséltél erről, hogy a sulinyugi.hu weboldalon igen, látni.
3: Rengeteg
1: információ van. Az 1-től 4. osztályig tart a manóstressz, aztán a gyerek ideg.
3: Az 5.-8. osztály.
1: És 9-től 12. a kamasz feszkó program a jellemző. Na de mégis, amikor bementek egy ilyen kicsi gyerekekhez, amit említettetek, hogy alsó tagozatban egy elsős vagy egy másodikos osztálynak hogyan kezditek? Tehát mit mondtok el, hogy sziasztok, mi vagyunk a sulinyugi, és stresszkezelést oktatunk? Hát nem is értik. Tehát,
2: de hogyan, értik. Hogyan?
1: Értik?
2: Az a durva, igen. Hogy értik.
3: Ez a szomorú, igen. És igen. Tehát, hogy tudják. Úgy kezdjük el, hogy eljöttünk máma, sőt, azzal indítunk, hogy még a szünetben egy nagy lapra, egy önkéntes bátor jelentkezőt lefekszik a lapra, és körberajzoljuk, ezáltal megalkotják feszültkét, amit fölragasztunk a táblára, mert hogy a feszültkével fogunk dolgozni, és igen, úgy indítunk, hogy sziasztok, biztos hallottátok már akár a szülőktől, hogy fú, milyen stresszes volt a napom, milyen feszült voltam, és hogy a mai napon, ebben a 45 percben erről fogunk egy kicsikét beszélgetni, közösen játszunk, csoportban dolgozunk, rajzolunk, kipróbálunk mindenféle apró módszereket, és hogy beindítjuk, tulajdonképpen maga a szimbólum, itt sok vizuális kis táblánk van, amit felmutatunk, először is az első, amit felmutatunk, legelőször a szabályok átbeszélése után, ez a magas feszültségnek a jel, hogy figyeljetek, ki látta már ezt a jelet, mit jelent ez, és hogy nagyon jól tudják, hogy ez a feszültség, sőt, itt vagyunk Paksi atomerőmű közelében, tehát igen, benne van mindannyiunkban, hogy mi az az áram, mi az a feszültség, az áram jó dolog, rossz dolog, lehet-e veszélyes, hogyan lehet elvezetni, hogyan tudjuk biztonságosá tenni, és itt kötjük át, hogy igen, ilyen feszültség bennünk is van, ez egy érzés, és hogy ezzel úgy, ahogy a villanyt is el tudjuk, úgymond biztonságosá tesszük, el tudjuk vezetni, a kapcsolóval biztonságos lesz. Így a saját érzéseinket, ezt a feszültséget is tudjuk kezelni, biztonságosá tenni. És de hogy tudják. Uh-huh. Tehát nem kell nagyon magyarázni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Azt mondják, hogy ugye a kisgyerekek mindig őszinték, tehát van olyan, hogy oda megy valaki hozzátok, vagy így a foglalkozás közben Pistika azt mondja, hogy én múltkor olyan ideges voltam.
2: Igen.
1: És akkor mesélek sztorikat?
3: Uh-huh. Felismerik, tudják, és ami nekem nagyon tetszett, és talán ezt behozhatjuk, hogy pont a múlt heti pénteki órán volt egy kislány, aki azt mondta, hogy felhívja a nagymamáját, uh-huh. mert megnyugtatja a hangja.
1: Aha.
3: És tehát ilyenkor igen. most is kicsit igen. így összeszorul az ember
1: És akkor azt mondod neki, hogy igen, akkor ezt csináld akár minden
2: igen.
1: nap.
2: Igen, összeszedjük tulajdonképpen, és a feszültkét ugye ilyenkor jelöljük, hogy hol érezzük
3: tehát vizuálisan rögzítjük.
2: Vizuálisan rögzítjük és megerősítjük, és összeszedjük azt is, hogy milyen lehetőségek vannak, nem csak az az öt, amit mi felkínálunk, mi öt kapunak hívjuk, amin keresztül le tudjuk vezetni, hanem összeszedjük, hogy igen, valóban fölhívjuk a nagyit, vagy ott van a kis állatunk. Ott
3: elmegyünk sporton.
2: A sport az mindig, azt nagyon igen. tudják, tehát annyira jó, hogy nagyon tudják.
3: Azt érzik.
2: Uh-huh. Tudják, és arról van tapasztalatuk. Azt is tudják, hogy igen, egy mondjuk sportverseny, vagy nem matek dolgozat, mert Orsi néni kikért, hogy miért mindig a matek, igaz, akármilyen dolgozat előtt is, hogy igen, hogy szoktunk izgulni. Uh-huh. De, és a jó stresszt is tudják, be tudják hozni, hogy mondjuk izgatott voltam a szülinapom előtt, mert hogy ez egy jó stressz, és uh-huh. hogy ez rendben van, és az, ami kibillent az egyensúlyunkból, az mondjuk a rossz stressz, és hogy ezzel mit tudjunk kezdeni.
1: Uh-huh. Na és hogy reagálnak a nagyobb bacskák, felső tagozatosok, vagy középiskolások. Tehát amikor azt mondjuk igen. nekik, hogy hát jön két néni, jön a suli nyugi program stresszt kezelni, hát lehet, hogy nem tudom, megnyílnak, Évi?
3: Én voltam már benn középiskolásoknál egyébként, náluk még durvább ez a
2: megnyílás,
3: így van.
2: A tapasztalat.
3: A tapasztalat.
2: És ha megvan a bizalom, és azért megvan, igen. tehát elég komoly dolgokat mondanak, stresszkezelés gyanánt, ami nem biztos, hogy jó, és érzik is, de hogy azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy tudunk róla beszélni.
1: Uh-huh. Tehát elmondják azt is, hogy miért kerülnek stressz helyzetbe? Uh-huh. Tudtok példát mondani?
2: Akár...
3: Hát, ha megenged, akkor mondom el mese. Alapvetően itt nagyon sok esetben jön be egyébként a családi háttér. De igazából a jövőjüket illetően is uh-huh. egyébként. Tehát ez a kettő szerintem,
1: tehát, hogy aggódnak a jövőjük után?
2: A felvételik uh-huh. miatt, a felvételi vizsgák miatt.
3: Tehát, hogy ezek nagyon kemény követelmények, és ugye annyira változik a világ, ezt ők is érzik egyébként, talán még jobban, mint mi, és hogy érzékenyebbek erre. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy már nevezzük így, hát igazából új generáció sokkal érzékenyebb.
1: Uh-huh. És amit említettetek, hogy megvannak a maguk stresszkezelési módjai, vagy nincsenek meg, de ha megvannak, de nem jó módszert választanak, akkor például az mi? Mondjuk, hogy rágyújtanak? Vagy
2: igen, például.
3: Alkohol.
1: Igen. Vagy az
2: akár
1: alkohol.
2: A szerhasználat, az is nagyon gyakran igen. bejön. De akár az önbántalmazás is.
3: Igen.
2: Megemlítik ilyen bújtatott formában, és annyira, tehát ez is ilyen döbbenet, hogy szinte valamikor, vagy azt hallom, vagy hallottam több helyről, hogy a falcolás, az divat.
1: Micsoda?
2: Az önmagunk bántalmazása, ja, vagy vagdosása, uh-huh. de a tinédzserek körében manapság az már egy szinte ilyen elfogadott
1: Bevett dolog.
2: És ami nem jó. És hogy ezt próbáljuk formálni, egy 45 perces alkalom alatt nem fogjuk tudni megváltoztatni őket, de ezeket az apró kis magukat elvetjük, mi ebben hiszünk.
1: Uh-huh. És mi az, amit tudtok nekik ajánlani? Mert azt megértem, hogy egy másodikos kisgyereknek, egy 7-8 éves kisgyereknek a fickálást, azt olyan viccesen is lehet mondani, de mit mondotok a középiskolásoknak? Évi?
3: Hát alapvetően ugye a programot azt úgy dolgozták ki, hogy alapvetően ezek a technikák, amiket viszünk, ahogy mondta is Emese, ezek maguk, viszont olyanok, amit bármit elő tud húzni, el tud vonulni egy terembe, vagy a mosdóba be tud menni, és ott végig tudja csinálni. Ugye az iskolában van már iskolapszichológus. Van, hogy az órára bejön az osztályfőnök, vagy akár az iskolapszichológus, és ő ezzel már tud dolgozni, tud tovább menni. Ugye, ahogy mondta is Emese, vannak ilyen bújtatott visszajelzések az óra során. Ezeket mi felnőttek elég jól ki tudjuk szűrni. És nyilván ezzel tud tovább dolgozni az adott...
2: Illetve itt kapcsolnánk a kampányunkat ehhez a témához, hogy mi trénerek vagyunk, oda megyünk, 45 percet megtartjuk, és aztán elmegyünk. Ott hagytuk a kis plakátunkat, mert minden foglalkozás végén ott hagyunk egy összefoglaló plakátot, viszont a mostani kampányunk pedig ugye arról szól, hogy nem trénereket képzünk, nem az a cél, hanem most a pedagógusokat, akik napi szinten óráról órára ott vannak a diákokkal, az osztállyal, és hogy nekik is adjunk. Én azt gondolom, azt tapasztalom, hogy a pedagógusoknak rengeteg jó megoldási módja van, rengeteg tudása van a stresszkezelésről, de hogy nekik is kell egyfajta megerősítés, hogy figyelj, ezt tök jól látod, tök jól érzed az osztályoddal kapcsolatban, és csináld. Adunk nekik is stresszkezelésről ebben az akreditált 30 órás pedagógus képzésben stresszkezelésről lesz szó, illetve kiégés megelőzésről.
3: Igen, tehát eszköztárat, egy megerősítést kapnak igazából, amihez bármikor hozzá nyúlhatnak. És ugye mivel különböző technikák, tehát ugye nem minden gyereknél válik be ugyanez, ez nagyon fontos. Ugye mindannyian mások vagyunk, lehet, hogy valakinek a légzéstechnika válik be, valakinek a firkálás, valakinek az, hogy így van, vagy az, hogy beszélget valakivel, vagy az, hogy elmegy sportolni. Tehát teljesen más személyiségek vannak, és mindegyikhez próbálunk.
2: Egy repertoár.
3: Így van.
2: Kicsit megmutatjuk, és abból válogatni lehet, úgymond.
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy a zenehallgatást is említetted, Évi. A múltkor egy szakértővel beszélgettem hasonló témában, és azt mondta, hogy nagyon sokszor van például, hogy a szülő azon bosszankodik, hogy a gyerek már egy órája zenét hallgat a csukott ajtó mögött a szobájában, holott tanulnia kéne, pedig az a gyerek éppen egy olyan gyerek, akit egyrészt megnyugtat, ha zenét hallgat, és vannak olyan diákok, akik felnőttek is, akik zenehallgatásra tudnak tanulni. Tehát úgy tudnak memorizálni. Ez egy, ugye a tanulás típusokat vettük, hát nagyon érdekes. Jó, 3 percünk maradt őszvíz, és rendkívül érdekes és fontos a téma, de a mostani kampányotok során van egy gyűjtés is. Mit kell erről tudni, Évi?
3: Arról azt kell tudni, hogy alapvetően szeptember 1-én indult a program, és október 3-ával ér véget.
2: Ez a
3: kampány. Az a lényege, hogy 20 pedagógust ingyenesen tudjon képezni a Suli Nyugi Alapítvány. Erre gyűjtünk alapvetően.
2: 11 nagykövet van, köztük mi is.
1: Mármint országos szinten.
2: Mi a Suli Nyuginak a nagykövetei vagyunk, országos szinten főleg online kampányolunk, illetve szabad megemlíteni, most pénteken itt a piacon lesz egy sütivásár, egy jótékonysági sütivásár, ahova a sütiket kisgyerekes anyukák, nagymamák, nyugdíjas pedagógusok ajánlották fel, de francia hangulat is ott lesz a makaronok által, tehát egy paksi cukrászda, nem mondhatom ki azt hiszem a nevét, de hogy ő is támogat bennünket, és a sütivásáron minden egyes megvásárolt sütivel támogatják azt, hogy a célunkat elérjük, hogy összejöjjön annyi pénzadomány, amivel ez a program megvalósul.
3: Igen, ez egyébként januárban fog indulni, tehát attól, hogy lezárul a kampány, ugye ennek van egy adminisztratív hátoldala, és ugye januárban fog kiderülni, hogy ki lesz az a 20 pedagógus.
2: Pályázni kell majd a pedagógusoknak, ezért ajánljuk a Suli Nyuginak a honlapját, hogy azt kövessék figyelemmel, és amint kikerül a pályázat, azt meg kell pályázza a pedagógus.
1: Oké, tehát ezen a pénteken a Paksi piac téren sütivásár stand lesz felállítva, ahol ha házi süteményeket vásárolunk, akkor azzal az összeggel támogatjuk ezt a programot, ezt a kampányt. Nagyon örülünk, hogy ezt elmondtátok, erre fogunk figyelni. És
2: illetve
1: fogjuk.
2: Még saját kampány oldalunk van minden nagykövetnek, nekem is, Évinek is. Ha az oldalunk, a mi Facebook oldalunkra rámennek, akkor ott lesz egy link, és ott lehet utalással
3: ezt
2: is adományt.
3: Ezt átküldtük nektek is, Andi, egyébként, tehát el tudjátok érni. Ez egy abszolút hivatalos oldal, tehát, hogy nincsen benne semmiféle csalás, aki esetleg attól tartana. Mi látjuk az adományozókat, ez lehet egyébként név nélkül is, illetve jöhet névvel is. Minden esetben küldünk egy köszönet nyilvánítást ezeknek az embereknek, és akik már küldtek, azoknak már nagyon most is szeretnénk megköszönni.
1: Igen, meg fogjuk osztani majd akkor ezt a lehetőséget is, ezt az adományozási lehetőséget, és akkor még egyszer összefoglalva a Suli Nyugi programját. szeretettel várjátok, hogy igen, invitálják iskolákba, általános középiskolákba, illetve gondolom ti is megkeresitek az iskolákat.
3: Már megkerestük, kaptak e-mailt, érdemes megnézni a promóciók és a spam mappát egyébként a levelezőkben, mert van, hogy ugye félre megy a levél, de elmesen már kiküldte az iskoláknak, úgyhogy biztatjuk az igazgatókat és a tanárokat, hogy nézzenek utána.
1: Ingyenes program, és egy nagyon hasznos dolog egy-egy osztály főnöki óra keretein belül a suli nyugi program trénereit és nagyköveteit fogadni, akik itt voltak nálam a vendégek, és nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy két paksiként tulajdonképpen az ország hány trénere és nagykövete közül? 20?
2: 11 nagykövet. Tehát van. Ezt a nagyköveti pozíciót
1: tehát itt vagyunk olyan sokan, erre akartam
2: kiukadni. Vidéken nagyon kevesen vagyunk.
1: Igen.
2: Itt Tolna megyében szerintem mi vagyunk ketten.
1: És akkor még kisebb beszéltük, hogy az egész program honnan indult, igen, egyébként külföldről, vagy Magyarországról?
3: Nem.
1: Ez egy magyar találmány. És mióta?
2: 10 éve működik a suli nyugi program, az egyik szülő anyája, dr. Szigeti Réka adjunktus, ő egészségpszichológia szakon végzett, nekem csoportársnőm volt, úgyhogy én őt ismerem, és ő két pszichológus kollégával együtt indította el a suli nyugit.
1: És az még egy külön történet, hogy ti hogy akadtatok rá. Egyszerűen szimpatikussá vált, Évi?
3: Én szerettem volna továbbképezni magam, mert soft skill tréner is vagyok, és szerettem volna a gyerekek irányába is, főleg így, hogy a nyáron táboroztattam, és én ezt nagyon fontosnak tartottam, és alapvetően így kerültem bele ebbe a körbe, és nagy lelkesedéssel fogadtam. Emese pedig
2: én
3: szerintem
2: pedig pszichológusként nekem ez a munkám.
1: Igen, de hát mégiscsak nagy dolog ez, hiszen önkéntes munkát vállaltok, teljesen ingyenes az, így hogy van, a suli nyugi trénerei ellátogatnak iskolákba, úgyhogy büszkék vagyunk rátok, és fantasztikus a program. Gyertek máskor is.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A romló biztonsági helyzet miatt az EU Aspides művelete megemelte a Vörös-tengeren tartózkodó hadihajóinak készültségi szintjét, közölte Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő. Kallas elfogadhatatlannak nevezte a húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásait, amelyek veszélyeztetik a világgazdaságot. Hozzátette, egyeztetett a szaúdi külügyminiszterrel a jemeni harcok lezárását és a szabadhajózás helyreállítását célzó diplomáciai lépésekről. Az EU teljes szolidaritásáról biztosította Szaúd-Arábiát, hangsúlyozva a Vörös-tengeri kereskedelmi hajózás védelmét 2024 óta ellátó misszió továbbra is garantálja a biztonságos áthaladást, írja az MTI. Változik a buszközlekedés Dunakömlődön. A szüreti nap miatt teljes szélességében lezárták a Béke utca faluház előtti szakaszát, a korlátozás vasárnap hajnali 1 óráig tart. A lezárás miatt déltől üzemzárásig az egyes buszok terelő úton járnak. Dunakömlődre érve nem hajtanak be a településre a Halászcsárdánál, hanem a 6-os úton haladnak tovább a Dunakömlőd forduló végállomásig. Ott a menetrend szerinti időben fordulnak vissza, majd a lakott területen kívül szintén a 6-os úton mennek Paks felé. Mindkét irányban kimarad a Dunakömlőd óvoda és a Dunakömlőd Szabadság utca megállóhely. Paks felé a 6-os úton a kerékpárútra átvezető zábránál található Paks Dunakömlőd autóbuszváró terem elnevezésű helyközi megállóban lehet majd felszállni a járatokra. A terelés kizárólag az egyes buszokat érinti, a többi vonalon a megszokott rendszerint járnak a buszok. Vasárnap üzemkezdettől minden járat újra az eredeti útvonalán közlekedik. A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a dunaföldvári rendőrőrsön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankókat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamerafelvételeket, amelyek igazolták, hogy valóban ott hagyta a pénzt, ami a kassa mellé a padlóra esett. Később látható volt két nő a felvételen, aki közül az egyik lehajolt és felvette a címleteket. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására, személyismeretüknek köszönhetően pedig azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a belelakó testvérének adott.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
3: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Magyar Közút végezné a jelenleg a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kezelésében álló autópályahálózat üzemeltetését, amint a szerződést meg tudják szüntetni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken budapesti sajtótájékoztatóján. Vitézi Dávid azt mondta, ennek feltétele, hogy a Magyar Közút visszakapja az ehhez szükséges képességeket, az autópályamérnökségek kulcsait, az út ellenőrautókat, illetve azt a több mint 900 szakembert, aki az autópályák üzemeltetését végzi. A kormány az év végétől szeretné megszüntetni a koncessziós szerződést, de ehhez kell a koncesszor közreműködése is. A jogviták rendezésére nem a magyar bíróságot, hanem egy nemzetközi választott bíróságot jelöltek. Hozzátette, ha az MKIF nem együttműködőbb, akkor elhúzódott több éves választóbírósági pereskedés következhet, írja az MTI. Október első hétvégéjéig közlekedik a népszerű Adria Intercity Budapest és Split között. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből szerdán és vasárnap indul, írja az MTI a MÁV csoport közleménye alapján. A rugalmas menetrendnek köszönhetően a járat, amelyen idén már több mint 8600-on utaztak, az egynapos utaktól a többnapos nyaralásokig egyaránt kényelmes megoldást nyújt. Részletek a mavcsoport.hu/Adria oldalon, jegyek pedig a jegy.mav.hu-n és a nemzetközi pénztárakban kaphatók. A paksi atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően szeptember 18-tól megkezdődött a 4-es blokk 2026-os évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött, tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A blokk leállítását, indítását és a fűtőelem cserével karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan felügyeli. A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatóság felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt. A Paks Kistérségi Szociális Központ idén harmadik alkalommal hirdette meg a Pajtáska, egy táskányi segítség nevű kezdeményezését, amelyre az iskola kezdéshez táskákat, tanszereket, iskolai ünneplőruhákat és a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket is gyűjtötték a rászoruló családoknak. A Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője Borbás László Pálfi Katalin kolléganőnknek beszélt az akció részleteiről.
2: Harmadik alkalommal szerveztük meg az adományozási akciót, ez egy speciális gyűjtés, az évkezdéshez, iskolai évkezdéshez társul, hátrányos helyzetű családok gyermekeinek juttatjuk el. A ellátási körzetünk 20 településén vesszük számba, hogy melyek azok a családok, gyermekek, akiknél a legjobb helyen lennének ezek a iskolai adományok, amely nem csak táskára vonatkozik, hanem különböző iskola, tanszerek, ruházati dolgoknak a felajánlásáról is szól. Magánemberek hozták a jelentős részét, de voltak intézményi vállalati felajánlások is, például a Paks 2-től egy jelentős támogatás érkezett az adománygyűjtő akciónkra.
1: Tavaly Tükröm-Tükröm néven indult, majd Frus Karácsonyra átkeresztelt tini lányoknak szóló adománygyűjtés lesz a következő akciója a Paks Kistérségi Szociális Központnak, folytatta Borbás László igazgató.
2: A Frus Karácsony például egy olyan program, ami szintén ilyen speciális, múlt évben indítottuk ezt, és egyik kedvenc adománygyűjtő programunk, ahol tini lányoknak gyűjtünk a karácsony közelettével speciális nekik szóló adományokat. Az adományozók nem csak tárgyakat, különböző adományokat adnak át nekünk, hanem kreatív ötletekkel segítik a munkánkat. Például a Frus Karácsony is az egyik nagyvállalat, a Paksi Atomerőmű kollektívájának az ötlete volt, és ezt nagyon szívesen használjuk is a jövőben.
1: A napokban tett feljelentést egy előszállási asszony a dunaföldvári rendőrőrsön, mert a város egyik üzletében a vásárláskor elhagyott pénzét valaki ellopta, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Mielőtt bement az utolsó helyre, ellenőrizte, hogy mennyi készpénze van. A vásárlás végeztével hazament, csak ott vette észre, hogy a táskájából hiányzik 200 eurós címlet. Végig gondolta, hol ránthatta ki a bankókat, ezután visszament Dunaföldvárra. Az áruházban visszanézték a kamerafelvételeket, amelyek igazolták, hogy valóban ott hagyta a pénzt, ami a kassa mellé a padlóra esett. Később látható volt két nő a felvételen, aki közül az egyik lehajolt és felvette a címleteket. A rendőrök azonnal intézkedtek a felvételek mentésére és lefoglalására, személyismeretüknek köszönhetően pedig azonosították a tolvajt. Az asszony lakásán megtalálták és lefoglalták az ellopott pénzt, amelyből 100 eurót időközben a vele lakó testvérének adott.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

0: Fox FM. Összekött.
1: Clap your hands now.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.